érezzétek a jó zenét. Egész nap. Pax FM. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalásán rendelkezésre, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a budapesti napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
2: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
1: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
2: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
3: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyan nem látom, mint az NB2-ben. Vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek.

0: ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát, fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, a méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lőni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
1: Paksfm.
2: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.

volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel.

0: FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
2: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
1: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Duna partját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
2: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
1: Ezen a héten is több Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarakkal oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. augusztus 10-ére ébredtetek, újra hétfő van, és egy teljes hét áll előttünk, viszont a következő héten, jövő héten 3 napos rövid hétben lesz részünk a 4 napos hosszú hétvégének köszönhetően, ugyanis ott tartunk, hogy nyakunkon az augusztus 20-a. No, de még addig vissza van jó pár nap, akár szabadságolással, akár munkával telik majd ez a nap, illetve ez a hét, ha már ilyen korán fent vagytok, akkor tehát jó reggelt mindenkinek. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és kezdjük az időjárással. 21 fokot mutat a hőmérő most itt a stúdiónál Pakson, ami egészen kellemes azok után, hogy az elmúlt hetekben azért az volt jellemző, hogy ilyenkor reggel 6 óra után pár perccel keményen 25 fok volt, néha annál is több. Az éjszaka is viszonylag kellemes volt, hogyha kinyitottátok az ablakot, akkor azt hiszem légkondira nem volt szükség. Ami viszont a mai napunkat illeti, akár 35 fok is lehet Paksnál. Az applikációnk ennyit mutat. Az időkép szerint 33 fokos lesz az országos átlaghőmérséklet. Holnapra 37 fokot jósolnak, és szerdától ígérik, hogy megint normalizálódik ilyen 31-32 fokra. Aztán hétvégére megint 34-36 fokot ígérnek, jövő hétre 31-32, szóval az elkövetkezendő két hetes előrejelzés továbbra is, hát azt hiszem úgy a legjobb, ha mondom, hogy a 31 és 37 fok közötti értékeket ígéri, úgyhogy egyelőre kitartóan nyár van. Egyébként ugye augusztus 20-a, klímaváltozás ide vagy oda, szélsőségek ide vagy oda, azért az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy augusztus 20-a mindig hozott egy fordulópontot, na jó, mi nem minden évben, tehát amikor hirtelen hűvösebbre váltott az idő, hát kíváncsian várjuk, hogy ez jövő héten megtörténik-e, az előrejelzések szerint egyébként nem. Csapadékot mára se ígérnek, úgyhogy ezek a legfontosabb és legfrissebb előrejelzés hírek, szóval kánikulával indul a hét, az időkép is így fogalmaz. Sok napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen, általában gyenge, mérsékelt marad a változó irányú szél, úgyhogy így készülődjetek. Ami pedig a reggelünket, illetve a témáinkat illeti, sok-sok vendéget várok ma ide a stúdióba. Reggel 7 órára már érkezik az a csapat, amelyik arról fog beszámolni, hogy milyen lagziparti várható a csónakháznál. A Paksi csónakházban hirtelen olyan rendezvények jelentek meg, amelyek azt gondolom, hogy sokunknak jó lesznek, és egy újabb, nem mindennapi rendezvényre készülnek a szervezők, úgyhogy Balogh Tomit, DJ Gyíkót, Bíró Zétit és Ruider Petit várom ide a stúdióba 7 órára. Aztán 7:30-tól visszatekintünk a hétvégére, harmadik

Gabi érkezik majd, mert hogy ő ott volt az első Paksi Strandfesztiválon, ami egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, rendezvény volt. Nagyon jó buli volt egyébként, egy igazi retro party, de Gabi majd részletesebben beszámol erről, és majd az is kiderül, illetve kiderült tulajdonképpen már szombaton, hogy úgy is lehet strandfesztivált szervezni, nagyon jó kis strandfesztivált, ha pusztán a térdig érő gyerekmedence üzemel, illetve abba lehet csak bemenni. Megkezdődtek a Vúvós Napok fesztivál programjai a térségünkben. A fesztivál igazgatója Kovács Szalán László a tegnapi koncerten egyébként már ott volt és fújt, úgyhogy ő érkezik hozzám 8 órára, és átbeszéljük a heti programokat. Nagyon jó koncertek várhatóak az egész térségünkben a fesztiválnak köszönhetően, úgyhogy jó lesz a program, és 8:30-ra Budapestről várok vendégeket, ugyanis egy fantasztikus énekesnővel készített el 3 új dalt a Paksról elszármazott Vinnai Csabi barátunk a Hideaway formációjával. Csabi is itt lesz velünk, és az énekesnővel együtt Giret Fruzsinával érkezik, majd Budapestről egyenesen 8:30-ra berobognak, remélhetőleg nem fognak késni, és minden rendben lesz. Giret Fruzsit pedig egyébként sokaknak nem kell bemutatni, hiszen többek között a Satöbbi zenekar énekesnőjem, az Egyszer Csak nevű formáció a mai napig játsszuk a dalait, amit ő énekelt fel, de ismerjük őt, mint üzletasszonyt is, hiszen sikeres gyermekruházati webshopot üzemeltet évek óta, illetve tudni kell róla, hogy elképesztően profi reklámszakember, annak idején már a 90-es években is, de talán a 2000-es évek elején még inkább rengeteg hazai reklám szövegét köszönhettük neki. Ezt kevesebben tudják egyébként róla, általában mint énekesnőt vagy üzletasszonyt ismerik, úgyhogy Giret Fruzsi Budapestről szintén itt lesz velünk ma reggel, úgyhogy jó kis reggelünk lesz, nagyon jó zenékkel persze, úgyhogy nagyon jó készülődést kívánok. Én azt mondom, hogy egy jó kis retro Alphaville-lel folytassuk. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek.

Eljog is Alfa Vél egyébként 1984-ből szólt a Begin Japan 6:47 után. Jó kis retroslágerek szóltak a szigeten is a hétvégén, az első napokban, illetve a nulladik napokon, mert hogy tegnap volt ugye a Bródi nap a Szigetfesztiválon, az idei Szigetfesztiválon Bródi János dalai közül óriási sikert aratott, hogy több neves előadó is énekelt dalt, többek között Azaria is, aki nem mással, mint anyukájával lépett a színpadra, és vele együtt énekelte el a Ha én rózsa volnék című dalt. Egyébként Azaria szülei eddig egyáltalán nem mutatkoztak a nyilvánosság előtt, még fényképeket se lehetett az interneten fellelni róluk, és most hirtelen anyukája kint áll a színpadon Azaria mellett, és ráadásul énekel. Egyébként nagyon sokan megjegyezték, hogy szinte jobban énekel, mint Azaria, úgyhogy ez például egy kellemes meglepetés volt. Viszont a szombat esti hírek nem voltak annyira jók, hiszen már a tegnapi napon is, vagy még a tegnapi napon is nagyon sok cikk, bejegyzés, és elsősorban Facebook bejegyzés, személyes Facebook bejegyzés szólt arról, hogy a DJ Oti féle bulin többeket bedrogoztak, Sebestyén Balázs buliáról van szó, amelyen egyébként a Paksi Pódium Tánc Stúdió is fellépett, és ezzel is fogunk ezen a héten foglalkozni. Báló Vivienik majd jönnek hozzánk ide az élesztőbe valamelyik reggel, és akkor kibeszéljük, hogy milyen volt 65 ezer ember előtt fellépni, azért mégiscsak egy paksi csoportról van szó, úgyhogy ez egy klassz dolog lesz. Ami viszont az ügyet illeti, hát a Szigetfesztivál is megszólalt egyébként az ügyről, és reagált arra, hogy többeket bedrogozhattak DJ Oti, vagyis Sebestyén Balázs szombati sója alatt. A HVG-nek küldött válaszukban azt írták, hogy az országos mentőszolgálat közreműködésével biztosították az egészségügyi szolgálatot a rendezvény alatt. A több mint 60 ezer látogatóból kevesebb, mint 100 szorult ellátása, ebből 20 alkohollal kapcsolatos probléma merült fel, kábítószer kapcsolatos eset pedig nem volt. Ezt írták, de hát ugye a személyes beszámolók arról is szóltak, hogy bár drog problémát észleltek, mégis a korlapjukra alkoholt írtak a detoxikálóban, szóval több érdekes poszt is napvilágot látott. Egy fiatal arról posztolt például, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül drogozhatták be a buli alatt, a kiérkező mentősök viszont a testvérével és vele is állítólag lekezelően viselkedtek. Az országos mentőszolgálat azt reagálta, hogy komolyan veszik az esetet, és megvizsgálják annak a körülményeit. Erről egyébként majd 9 után még ezzel az esettel fogunk foglalkozni. Minden esetre valóban elstartolt a Szigetfesztivál, és akkor ránézhetünk esetleg a mai nap programjára, hiszen a Marcsibá érkezik augusztus 10-én hétfőn, egyébként 3:48-kor kezdenek elméletileg a nagy színpadon, és utána is egy olyan együttes jön, amelyik akár bármelyik nap nagy színpadi produkcióját elvihette volna. Faithless-ről van szó, 9:30-11-ig ők lesznek a színpadon. Mindkét csapat Nagy-Britániából érkezik, azt hiszem, hogy a Mocsi bát sem kell bemutatni, világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el az elmúlt években. Egyébként a zenéikben megtalálható egy kis blues, illetve a rock elemek is, mindezt downtempóra jellemző hangzásvilággal ötvözik, ami pedig a Faithless-t illeti. 95-ben alakult a csapat Londonban, és bár 2011-ben bejelentették a feloszlásukat, később 2011-ben újra alakultak, úgyhogy ez a két csapat lesz az idei Szigetfesztivál hétfői, vagyis mai napi sztár fellépője, ami pedig a Paks FM-et illeti. Mi a csütörtöki napon leszünk a Szigeten, és aznap fogunk tudósítani. Azon a napon többek között Louis Capaldi és a Florence and the Machine nevű produkció, illetve zenekar lesz a fő
produkció a Szigeten, úgyhogy zajlik a Sziget Fesztivál, és biztos, hogy többek között a hírekből is nagyon sok mindenről értesülünk majd, és hát a különböző social media felületeknek és videótartalmaknak köszönhetően, mintha csak ott lennénk, rengeteg videó kerül ki manapság egy-egy koncertről is, bármilyen koncertről is legyen szó. Szóval a Sziget Fesztiválról és erről a bizonyos szombati bedrogozós esetről még fogunk beszélni, most viszont folytassuk természetesen Morcsibával.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában 2 személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Vajda Papír csoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári Vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a budapesti napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a 2 gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a kiemelt nyári NAV ellenőrzések. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 29 és augusztus 23 között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Tamásiban, majd augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófavédelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Augusztus 10-én hétfőn, amikor az év 33. hetét kezdjük meg, és az utolsó egész hetünk jön és következik egy rövid hét előtt, mert hogy jövő héten már itt lesz augusztus 20-a. Nagyon jó munkát kívánok azoknak, akik ma, illetve ezen a héten dolgozni fognak. Nem tudom, hogy hány helyen rendeltek még el, illetve tart a home office elrendelése, mert hogy a rekkenő 40 fokos kánikulának ugyan vége van, de hát azért ez a 35 fok, ami ma vár ránk, ez sem kutya. Egyébként nagyon sokaktól hallottam az elmúlt napokban, biztos vagyok benne, hogy ti is így vagytok, hogy ez a 34-35 fok milyen kellemes a 40-hez képest, de azért ma is nagyon meleg lesz, úgyhogy így készülődjetek. Jelen pillanatban még egészen kellemes az ügy, 21 fokot mutat továbbra is reggel 6 óra óta a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Ami pedig a Duna vízállását illeti, azt mondják, ez a pár centis emelkedés még majd fog újra süllyedni, úgyhogy meglátjuk, az atomerőművünk egyelőre minimálisan, de ketyeg és meleg vízszolgáltatás is van még a lakótelepen. Egyébként érdekes, az időkép közé tett olyan fotókat, amelyeket 2024. szeptemberében készítettek, akkor körülbelül 6 méterrel volt magasabb a Duna vízszintje a mostaninál. Elképesztő. 6 méterrel. Tehát a budapesti vízállásról vannak fotók megosztva, akkor tulajdonképpen a rakpartot fenyegette az árvíz, most pedig ugye rekord alacsony vízállással küzd a folyó. Úgyhogy érdekes, érdekes, minden esetre természetesen bízunk a legjobbakban, és bár továbbra sem ígérnek csapadékot, ez is óriási kérdés, ugye, hogy vajon a jégkár mérséklő rendszer miatt nincs csapadék az országban, ezzel is nagyon-nagyon sokat foglalkozunk, de továbbra is azt mondják a szakértők, hogy nincs összefüggés, a jégkár mérséklő rendszer nem okoz csapadék hiányt, tehát ugye egy olyan rendszerről van szó, amely elméletileg nem oszlatja el a felhőket, és nem veszi el az esőt. A feladata elméletileg annyi, hogy a lehulló esetleges jégszemek méretét csökkentse, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, azért erről vannak, ezzel kapcsolatban vannak viták, azért továbbra is mindenki azt mondja, hogy a klímaváltozás okozza ezt a, illetve szakértők azt mondják, ezt a rendkívül aszályos meleg nyarat, úgyhogy meglátjuk, tehát csapadék nem várható, meleg napunk lesz, így készülődjetek, és további remek hétfő reggelt kívánok mindenkinek. Megnézzük azt is pár perc múlva, hogy milyen programokra számíthatunk itt a vételkörzetünkben. A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál programjai is elindultak, úgyhogy lesz bőven program kavalkád, és ha már itt vagyunk a nyárban, akkor folytassuk nyári slágerrel, legyen jó kedvetek a mai napon is.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk a program lehetőségeket a vételkörzetből. A mai napon is lesz helytörténeti előadás sorozat Simon Tornyán, mert hogy folytatódik a Múlt hétfőn című sorozat. Miért kellett Cézárnak meghalnia? Ez a címe a mai előadásnak, amely 17 órakor kezdődik a Simon Tornyai Várban. Rudolf Levente lesz az előadó, a részvétel pedig ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Megkezdődtek a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál programjai. Minden nap lesz a héten koncert a vételkörzet valamely településén, a mai napon Gerjenben a Közösségi Házban, a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttesének koncertjén Kovács Zalán László fog vezényelni, akit személyesen ide várok a stúdióba egyébként reggel 8 órára, hogy egy picit átbeszéljük a programokat, de minden esetre a mai napon tehát mindenkit vár Gerjen, este 6 órakor a Közösségi Háznál a Fúvós Napok Fesztivál aktuális koncertjére. Aztán a holnapi napon, vagyis augusztus 11-én kedden Bölcskén interaktív táncismereti program lesz, méghozzá a Jövünk a Hagyomány címmel a Fitos Dezső Társulat érkezik. Fitos Dezső népművészet ifjú mestere, Harangozó Gyula díjas érdemes művész, egyébként este 6 órától a Bölcskei Rákóczi Filmszínházban lesz a program, jegyek után érdemes még időben a mai napon érdeklődni. Szombaton augusztus 15-én szintén Bölcskén a Ritter Hüllő és Kisállat kiállítás nyílik meg egzotikus állatokkal, és egészen kora délutánig lehet majd nézni, illetve nézelődni a kiállításban. Délelőtt 10:30-kor a rendezvényházban Bölcskén nyílik meg a tárlat a kisállatokkal. És végül nézzünk rá a mozira, mert hogy ezen a hétvégén is játszik majd a Bölcskei Rákóczi mozi, méghozzá pénteken, szombaton és vasárnap a Mancs őrjáratban a Dino film című animációt, a Michael című filmet, ugye a Michael Jacksonról című filmet, valamint a Jégkrémes című thrillert, illetve a holnapi napon kedden a Jövőnk Hagyománya című Fitos Dezső társulatféle táncszínházi előadásról se feledkezzetek meg, ami a Bölcskei Rákóczi mozit illeti.
0: Még több helyi program a Paks FM.hu-n. Paks FM.

0: közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk ebben a korai órában, viszont forgalomkorlátozásokról igen. Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között továbbra is aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös szelvénytől a 161-es kilométer szelvényig lezárták a belső sávot. Ami a szűkebb vételkörzetünket illeti, az 51-es főúton Taksony térségében csomópontot építenek, ezért a 22-es kilométernél nem lehet lehajtani Taksony irányába, a kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között továbbra is dolgoznak az útépítők, több helyen, több szakaszon a félútpályát leszokták zárni, és ez továbbra is torlódást okoz ezen a szakaszon, főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt útszűkület mellett lehet áthaladni a 46-os és a 47-es szelvények közötti szakaszon, ami pedig Bács-Kiskun megyét illeti, Kalocsától Fogtőig az 1-es és a 7-es szelvények között mozgó munkavégzés mellett kaszálnak majd a mai napon. Az aktuális munkaterületnél a fél útpálya is zárva lehet, úgyhogy ezekre ügyeljetek. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánunk mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: van számon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalásán rendelkezésre, írja az MTI. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
3: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
2: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
3: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
2: Ezen a héten is több Tolnavár megyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarakkal oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerájával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítése.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahová 7 óra 7 perckor megérkeztek vendégeim, egy kicsit lagzizunk, hétfőn belecsapunk a lagziba, mert hogy lagziparti lesz a Csónakházban Pakson, és vendégeket ígértem ezzel az üggyel kapcsolatban, akik meg is érkeztek hozzám korán. Kertek Ruider Péter, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te üzemelteted a Csónakházat június 6-a óta, legalább megismerünk.
2: Igen.
1: Rendezvények, rendezvények hátán, és egy újabb ötlet. Szombatra?
2: Így van. Most szombaton rendezünk egy őrült lakodalmat, ahol még senki nem volt. Itt egy kicsit kihagyjuk azokat a részeket, amiket mindenki olyan nehézkesen szokott átlépni, és csak a lényegre koncentrálunk, amely lakodalomba ugye mindenki vár, hogy jól érezze magát, és lehessen bulizni, tombolni. Itt azért nálunk egy kicsit máshogy lesz a sztori, mint a nagy átlagban, és megforgatjuk a dolgokat.
1: Tehát egy lakodalom, amiből kihagyjátok azt, amit nem szeretünk?
2: Igen, a kötelező részeket kihagyjuk.
1: Oké, ez izgi. Balogh Tomi is itt van velünk, vagyis DJ Gico, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát biztos vagyok benne, hogy van több főszereplője, vagy lesz több főszereplője a lagzipartinak, de hát a zene, amit majd te hozol, az azért nagyon fontos, igen, a fő csapás irány, úgyhogy veled erről fogunk elsősorban beszélni. Egyébként lagzikba szoktál menni?
3: Igen, szoktak hívni általában, nagyon jól szokott sikerülni.
1: Aha.
3: Úgyhogy...
1: Oké, annyit előzetesben árulj már el nekünk, hogy a Csónakházi lagzipartin a lagzilajcsi vonal lesz az erőteljesebb, vagy a pálinkadal?
3: Hát igazából mindegyik. Tehát ilyen mindig... nagyon vegyes dolgok lesznek.
1: Még mindig fúzióban mutat ez jól.
3: Így
1: tehát
3: van.
1: Petróleum lámpa, igen, is jöhet meg a Bangó Margit is. Vagy a Nótár Méri. Okay. Jó, tehát ezen a hétvégén lesz egy jó kis program a Csónakházban. Peti, hány órától és mire lehet számítani?
2: Igazából egész délután meg lehet már jelenni. Este 7 órától kezdjük majd el úgy inkább a programokat. Lesz egy vendégvárás kis pezsgővel, pogácsával, ilyen házi sültes kis apróságokkal. Aztán utána lesz egy nyitótánc, mert most már hivatalosan is bejelenthetem, hogy megvan az igazi ifjú párunk, akik megjelennek majd.
1: Én nem tudtam, hogy ifjú pár is lesz.
2: Igazából sikerült összehozni azt is, úgyhogy igazi mennyasszonyunk lesz, igazi vőlegényünk, akik igazából nem igaziak, mert már összeházasodtak, de megvan még a hacukájuk, úgyhogy nagyon ügyesen meg fogják tudni oldani a kérdést. Vőfélyünk is lett, hát augusztusban vőfélyt szerezni, az körülbelül olyan, mint árvaházban összehozni egy szülői értekezletet.
1: Vagy úgyhogy... ez kicsit mondjuk, úgy érted, hogy nem januárban szervezted, hanem mondjuk 2 hete.
2: Úgyhogy a vőfély az én leszek, úgyhogy ez garantálni fogja a jó hangulatot, mert én nem fogom hagyni, hogy ne szórakozzanak az emberek. Nagyon jó kis programokkal készültem. Elég sok lakodalomba vettem részt, úgyhogy van már tapasztalatom ezzel kapcsolatban.
1: Azért az mindenképpen érdekes a te személyedet illetően. Egyébként most tudtam meg, hogy sugárvédelmi mérnökként dolgozol az atomerőm. Ja, nem az atomerőm, mert ott a Pucsató utcai telephelyen, de teljesen mindegy végül is. És mellette azért a vendéglátáshoz van, vagy volt közöd az elmúlt 20 évben, a Csónakház üzemeltetését pedig mióta átvetted, legalábbis a rendezvények és a vendéglátás terén, azóta tényleg folyamatosan azt halljuk, hogy jönnek-mennek a programok.
2: Hát igen,
1: ez a koncepció?
2: Igen, mindig is szerettem volna, hogy Pakson azért legyen egy kicsit nagyobb élet, meg itt a Covid után ugye elég jól állaposodott mindenkinek a közösségbe járása, és én nekem nagyon-nagyon hiányoztak ezek a táncolós bulis hétvégék, amik ugye a mi gyerekkorunkhoz, meg a mi fiatalkorunkhoz hozzátartozott. És ez most itt Pakson abszolút nem látom, vagy nem tapasztalom, hogy tudnánk menni valahova, és ezt szeretnénk pótolni ezekkel a rendezvényekkel, és ezt fel is akarjuk futtatni úgy, hogy legalább 2 hetente szeretnénk csinálni valamilyen őrült bulit, ami nem ugyanolyan, mint ami máshol van.
1: Hát a Lagzi Party az szerintem nem ugyanolyan. Nagyon jó ötlet, és majd arra is kíváncsi leszek, hogy menüben mire lehet számítani, de a zene az nagyon fontos. Tomi, na mire számíthatunk a Lagzi Partyban?
3: Na hát a Lagzi Partyban, attól függ, hogy jönnek az emberek, de én számítok arra, hogy párosával jön.

0: meg. Szépen kiöltözve, és így társas táncos zenéket is szeretnék játszani.
1: Wow, várja, az milyen tehát csacsocsázni fogunk? Vagy
0: hát nem, hát amikor nem egy szórakozó helyen ja, táncolnak értem, az emberek,
1: hanem... DJ Bobo, hanem igen, tehát nyugodtan felkérhet a párom.
0: Így van. Szeretnék ilyet is belevonni, szeretnék egy kis retro hangulatot is csinálni, és ugye a mulatós részét meg nem lehet kihagyni. Egy, a dolognak.
1: A legutóbb az esküvő, amin voltam, ott úgy volt, hogy este 8-ig volt inkább a poppos irány, vagy éjfélig volt a poppos irány, és éjfél után indult az az igazi lakodalmas zene. Gondolom ez is igen, vagy hát koncepció ez... volt, vagy a fiatal pár kérése, nem tudom, hogy neked mi a véleményed erről.
0: Hát ez egy jó koncepció, mert ugye utána indulnak el az emberek, nagyon bulizni akarnak, és akkor ez a mulatos szféra, ez... visz mindent éjfél után.
1: Aha. Na, a lényeg az, hogy az a koncepciótok, hogy lagziba szeretnek járni az emberek, igaz, igen, Peti? Ez a koncepció. Van. És akkor tényleg eljátszunk egy lagzit, vagy eljátszotok egy lagzit?
2: Igen. Tehát konkrétan fel lesz öltözve a menyasszony ruhába, a vőlegény ruhába. Hát én nekem, mivel nincsen vőfély ruhám, ezért én egy ilyen tibeti szerzetes ruhát fogok fölvenni. Botrányosan fogok kinézni.
1: De tényleg?
2: Igen. És egyébként maga az esemény is úgy kerül, vagyis hát úgy került meghirdetésre, hogy tehát ide nem kötelező öltönyben, nyakkendőbe jönni, hogyha te valami botrányos megjelenésbe szeretnél jönni, akkor azt is díjazni fogjuk. Fantasztikus felajánlásaink vannak, mint például a főtt csirkeláb és hasonló jellegű 13-as csillagvillás kulcs és ilyen jellegű dolgokat lehet majd megnyerni. Nem lesz olyan kötött, mint egyébként minden más ilyen rendezvény. Én azt szeretném, hogyha az emberek végig nevetnék, és végig szórakoznák az egészet, és jó ízzel megennék éjfélkor a menyasszonyi tortát, ami szintén lesz, illetve Zétikénk megalkotott egy nem töltött káposztát, ami egy ilyen gasztronómiai különlegesség lesz, amiről ő tudna beszélni. Én inkább csak úgy nagyjából tudom, hogy egy ilyen sült káposztás gyulai töltött, hogy volt? Gyulai kolbásztöltő fesztivál győztes kolbász húsból lesz a golyó hozzá. A feleségem által készített kovász chipszel fogjuk díszíteni. És hát én nem tudom, hogy van, mintha szódás valami, üvegből nyomnánk ki, igen, a tejfölt, vagy valami hasonló. Tehát Zéti megbonyolította valami rendesen.
1: Bíró Zétiről van szó, aki tehát a vacsoráról és a menüről fog, mint séf gondoskodni. Azért azt tegyük hozzá, hogy egy olyan bulit terveztek erre a szombati napra a Lagzi Party kapcsán, ahova úgy tudom, hogy a belépés egyébként ingyenes, tehát nyilván regisztrációhoz esetleg kötött.
2: Igen, maga a belépő, tehát nem, mi nem szedünk belépőt. Annyiban jó lenne, hogyha regisztrálnának az emberek az info@bonis.hu-ra, hogy akkor legalább tudjuk, hogy nagyjából mennyi étellel készüljünk.
1: Igen, viszont gondolom, aki a lagzis vacsorán részt akar venni, az be tud fizetni, de nem tudom, hogy ott a helyszínen lehet-e, vagy ezt is előre jó, hogyha jelzi.
2: Lehet egyébként a helyszínen is fizetni, meg lehet előre is fizetni, mindent elfogadunk, meg lehet jelenni a csónakházban egy jó kávéra esetleg előtte.
1: Na de mi van akkor, hogyha 100 főre készültök, és megjelenik 300 fő?
2: Hát akkor majd az egész Kinizsi utca töltött káposztát fog enni. Nem ijedünk meg az ilyesmitől.
1: Oké, rendben van. Tehát akkor a lényeg az, hogy a rendezvényre akár bulizni, Tomi DJ Gico zenéjére ingyenesen végül is lehet érkezni, de én azt gondolom, hogy ha már ott vagyok, akkor esetleg jól esik az a vacsora. Nem tudom, svédasztalosan oldjátok meg, vagy leülősen? Tehát térjünk rá arra, hogy mi az, amire utaltál, hogy amit egy lagziban nem annyira szeretünk, azt kihagyjátok. Mi lesz az?
2: Hát amit kihagyunk, én amit úgy nagyon untam, mindig azok a szertartások, meg amikor csöndbe kell állni, várni, meg amikor nem kapsz egy jó fröccsöt. Tehát itt ez a rész, ez konstans kimarad, mert ahogy megérkeznek a vendégek, akkor mindjárt egy pezsgőbe fogadjuk őket. Az étel is gyakorlatilag úgy van, hogy ez egy, mondjuk úgy, hogy egy előre félig elkészített dolog, de azért ezt ott a helyszínen frissen készítjük el a futrákban, és amikor valaki azt mondja, hogy na, én most vagyok éhes, tehát én mindig vadászom a rántott húst már a lagzi elején, mert mire oda jutsz, hogy ehetnél valamit, addigra a pogácsákat, meg amit tudom én, miket már unom. Na itt ilyen nem lesz, amikor azt mondod, hogy ilyes, hogy akkor odalépsz a futrákhoz. Ugye van elég sok férőhelyünk, tehát körülbelül 100 embert le tudunk ültetni, hogyha nagyon akarunk. Úgyhogy bármikor ki lehet kérni a kaját, bármikor le lehet ülni, erre lesz ugye lehetőség kin a teraszon, benne a kávézóba, vagy akár a közösségi térben is. És akkor igazából ez az evés része, ez kötetlen. Annyi lesz majd, hogy éjfél körül, amikor felszolgáljuk a tortát, ugye a mennyasszonyi tortát, na majd az lesz olyan, hogy akkor ott együtt kell lenni, de addigra úgyis mindenki ott lesz a közösségi térben, a tánctéren, erről majd én gondoskodom.
1: Uh-huh. Mint főfély.
2: Így van.
1: Mint szerzetes ruhás főfély. Egyébként ez azért nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy egy lagziban azt is szoktuk néha unni, hogy az ötfogást kihozzák 2 órán keresztül, és csak ülünk, és várunk, zene se szól, tehát a másik pedig, hogyha így oldjátok meg a vacsorát, akkor esetleg tényleg nem jön zavarba az sem, aki csak bulizni akar kimenni, de nem feltétlenül akar, nem tudom, hogy mire befizetni. Úgyhogy ez egy jó ötlet. És akkor mennyasszony tánc lesz? Mert itt úgy tudom, hogy nem nekünk kell majd betenni a vendégsereknek, hanem még nyerni is lehet.
2: Így van. A mennyasszony tánc után ki fogunk sorsolni egy ajándékcsomagot, amiben egy Jeep élmény túra lesz, amiben 6 személy tud részt venni, ez 2 külön terepjáróval fog megtörténni, illetve egy 20 000 forintos ajándékutalványt, amit ott a helyszínen, a csónakházban le lehet fogyasztani. De ehhez csak az ember férhet hozzá, aki eljön, ott van, és a sorsolás pillanatában is ott van a buliban.
1: Uh-huh. Na, hát ez nagyon jól hangzik. Tomi, egyébként nem tudom, hogy tapasztalod, hogy ez a nyár milyen a buli szempontjából, vagy a bulik szempontjából, mert ugye túl vagyunk egy erőteljes hullámon. Nem tudom, hogy ezekben a 40 fokokban bulisztál valahol, vagy kellett bulit csinálnod?
0: Persze, ez nem befolyásolta a bulik szempontjából.
1: Tényleg?
0: Aha, egyáltalán nem. Sőt, egyre több kültéri bulit csinálok, aha, a szabadtéri, nagyon jól szoktak sikerülni, úgyhogy ez nem befolyásolta a bulikat.
1: Tehát az, hogy 39 fok van, senkit nem senkit érdekel, ez látszott a tegnapi Sziget Fesztiválon, sőt már a szombati, mínusz-mínusz nulladik napon is, úgyhogy ez jó hír, egyébként nem lesz 40 fok, tudomásunk szerint jövő héten szombaton, nem tudom, hogy a vőfény milyen időjárást rendelt.
2: Mi jó időt rendeltünk, és most szombaton lesz. Augusztus
1: 17-én. Ja, miért? Más mondtam?
2: Jövő hetet.
1: Nem, mert annyira hétvégé van
2: már,
1: még.
2: Már jövő már hétben vagyunk, igen.
1: Okay, már, köszi. Már hétfő van, oké. Okay. Oké, okay, tehát most szombaton, így van. Most szombaton. Jó, egyébként visszatérve, Peti, csak még egy picit a csónakházra, mert hogy én azt gondolom, hogy tényleg izgalmas a város számára, hogy van egy új közösségi terünk tulajdonképpen, amelyet nyilván az atomerőműnek, illetve az ASI-nak köszönhetünk, de nagyon szépen fel lett ugye újítva, ennek azért nagy híre volt, amikor megcsinálták, és az, hogy te most bevállalod azt, hogy rendezvényeket csinálsz, vagy akár ha valaki ott az Atomerőmű Sportegyesület által szervezett kenuzgatom programon részt vesz, akkor meg tud inni egy kávét, vagy akár enni tud valami jót. Én azt gondolom, hogy ez egy klassz dolog. Milyen terveid vannak még?
2: A terveimben az szerepel, hogy egy ilyen komplex szórakoztató központot hozunk ott össze. Már az idei évben is próbálkoztunk olyannal, hogy vízitaxi és ilyen vízi jellegű dolgok. Hát nem egyszerű az atomerőmű területén bármit is megcsinálni, tehát nagyon sok engedélynek meg kell felelnünk, és ezt ugye meg is tesszük. Így azért nem ugyanolyan, mint hogyha az ember fogná is otthon a kert végében mondjuk felállítana egy játszóparkot. De fogunk kivinni egyéb eszközöket is, még szeretnék ilyen quadbérlést, illetve elektromos bicikliket kirakni. Tehát, hogy aki odajön, az úgy el tudjon szórakozni a gyerekek is, meg a szülők is.
1: Én a vízitaxi ötletét évekkel ezelőtt, de lehet, hogy 10 vagy 15 évvel ezelőtt hallottam egyébként az egyik paksi akkori taxitársaság tulajdonosától, hogy szerint azt meg kéne csinálni, mert egyébként nagyon sokan vannak, akik szívesen átmennének a túloldalra, főleg ott a csónakházzal szembeni túloldalra fürdeni, de nincs csónakjuk, és akkor vagy van ismerős, vagy nincs ismerős, és én úgy tudom, hogy az az ötlet is annak idején a rengeteg bonyolult engedélyeztetés miatt bukott meg. Te tényleg tervezed ezt? Hogy elkezdtél utána járni?
2: Hát egyrészt utána jártam, másrészt folyamatban van a dolog. Hát nem egyszerű. Tehát olyan feltételekkel kötik meg, amit hát szinte lehetetlen megoldani.
1: Kár érte. Igen, kár érte. Igen, ezt igen. Üzenjük, nem tudom, hova kell üzenni, a följebb vagy még följebb való. De utána beszéljük már meg. Jó, mi szívesen lobbiznánk ezért, vagy segítenénk ennek a lobbinak a kommunikációját. Én szerintem erre óriási igény lenne. Ezt én csak személyesen így gondolom. Bárkivel beszélgetek, ugyanezt mondja. Vízi taxi. Óriási.
2: Hát óriási forgalom is van egyébként ott előttünk, úgyhogy jönnek-mennek az emberek folyamatosan ilyen családi vizitaxival, hogy úgy mondjam, igen, ugye hozzák, viszik abszolút egymást az emberek.
1: Igen, egyébként baleset megelőzési szerepe is van, mert hogyha azt akarjuk, és ugye tőlünk is mindig azt várják el rádiótól, hogy kommunikáljuk azt, hogy Paksnak, tehát a paksi oldalon nem lehet fürdőzni, akkor biztosítsuk már azt, hogy balesetmentesen át lehessen jutni a strand részre, ami nekünk itt a túloldal. Jó, oké, szuper. Tehát lényeg az, hogy lagzi parti lesz ezen a héten szombaton a csónak, és visszatérve még egy kicsit azért a zenére, Tomi, DJ Gico szolgáltatja majd a zenét. Hát innentől kezdve, hogy nem lesz 2-3 órás vacsora, amikor csöndben kell ülni, akkor neked lesz dolgod este héttől folyamatosan?
0: Igen, igen.
1: Folyamatosan. És meddig tervezel? Hajnali?
0: Hát remélem minél tovább, vagy mindenki jól érez.
1: Hát figyelj, ez hány track?
0: Nagyon sok. Rengeteg, de megvannak.
1: Egyébként...
0: Tudom ezt prezentálni.
1: Gondoltam, hogy be vagy készülve. Egyébként van olyan, hogy egy buliban, akár egy ilyen buliban is, ahol kimondottan lagzi zenét szolgáltatsz, de értjük, hogy poppos irány is van. Van olyan, hogy ismételsz?
0: Nincs.
1: Aha.
0: Sőt, egyik buliba se nagyon.
1: Én arra gondoltam, hogy mitől kérik, vagy...
0: Ha kérik, akkor lehet. Én magamtól nem. Nem
1: egyébként szeretsz kívánságokat teljesíteni? Mert ez lagziban előfordul.
0: Hát figyelj, ez...
1: Örömapa megy.
0: Elég sokszor elmondtam, hogy ez egy szolgáltatás, tehát innentől kezdve, ha ötször kell valamit lejátszani a lagziba, akkor ötször kell.
1: Szóval. Oké, okay. Jó, tehát akkor a lagzi parti ezen a héten, hétvégén szombaton úgy veszi kezdetét a Csónakháznál, hogy regisztrálni érdemes, melyik e-mail címen?
2: info@bonis.hu.
1: És akkor az még jobb lenne, hogyha mindenki odaírná, hogy mit szeretne, de tehát, hogy a vacsorán is szeret ne részt venni, gondolom én.
2: Hát alapvetően a regisztrációt azt úgy találtuk ki, hogy tehát nem kell semmi nagy dologra.
1: Nem kell megmondani, jó?
2: Csak annyit odaírsz, hogy
1: érkezel.
2: Kis József vagyok, és 6 személlyel érkezem.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Ennyi a regisztráció, semmi többet nem igen. szeretnénk kérni.
1: Mert hogy a belépés ingyenes, ezt még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, és egy olyan partit találtak ki a szervezők, amely tulajdonképpen egy lakodalmat imitál, mennyasszony vőlegény lesz, ezek szerint
2: így van.
1: Meg lehet őket majd táncoltatni, gondolom.
2: Igen,
1: én.
2: Igen, igen. Kapnak majd játékpénzt is, úgyhogy lehet majd szórni a játékpénzt.
1: Tényleg?
2: Mennyasszony tánc lesz, igen.
1: Játékpénz, óriási. Nagyon jó, és egyébként a szerzetes ruhába, de tényleg ez most, nem tudom, hogy engem ugrattál, vagy tényleg ezt tervezed?
2: Hát nem, ez komolyan így van, nekem van egy ilyen, hát nem hivatalos nepáli szerzetes ruha, ez ilyen fesztiválos szerzetes ruha.
1: Fesztivál.
2: De mondom, botrányosan fogok benne kinézni, úgyhogy ez már érdemes.
1: De ilyen vőfészszövegekkel is készülsz?
2: Igen, igen, igen. Hát én nagyon sok lakodalomban voltam, és általában beszoktam segíteni a vőfénynek, meg én ugye azért elég sok fajta féle rendezvényt szervezek így a terepjárós körökben is, és ott mozgatni kell 50-100 embereket egyszerre. Uh-huh. Úgyhogy szerintem itt is menni fog.
1: Egy percünk maradt. A Csónakháznak a Facebook oldalán láttam egy felhívást a lagzi parti plakáton kívül, hogy majd keresitek az est menyasszonyát és vőlegényét, vagy ezt már megtaláltátok?
2: Igen, időközben ja, ezt már megtaláltátok. Jelentkeztek,
1: jó,
2: is, okay. És meg is lettem.
1: Azt hittem, hogy ott még helyben lesz valamiféle játék, de egyébként játék lesz?
2: Ott helyben nagyon sok játék lesz, igen. Jó. Ezek a szokásos lagzis kocsisom játék, lufi pukkasztás, és a többi, és a többi.
1: Oké, okay, tehát aki egy jó lagzi partiban szeretne részt venni, az szeretettel várja a Paksi Csónakház, tehát ezen a hétvégén szombaton este hány órától lehet érkezni már, még egyszer mondjuk el?
2: 7 órakor indítjuk a bulit.
1: És a DJ-nk, DJ Gico nem mondta el, hogy meddig, hány trackje van, azt mondta nagyon sok, végtelen.
0: Végtelenség. Tudunk játszani, úgyhogy gyertek.
1: Végtelenségig, úgyhogy hát egy jó lagzi mindig hajnalig, ugye azt szokták mondani, hogy hát kettőig minimum, hát azért addig úgy szokott, de azért a 4-5 óra is előfordul, úgyhogy mindenkit szeretettel vár. Köszönjük, hogy itt voltatok, és tudtunk egy kis ízelítőt adni így hétfőn, nem hétvégén, hétfőn a hétvégére. Sok sikert a csónakáz üzemeltetéséhez. Jó bulit, Tomi, neked még
0: köszönöm
1: a nyáron
0: szépen.
1: Sokat, meg majd utána is. Én Bangó Margitot készítettem be, nem véletlenül bangoztam. Jöhet?
0: Lehet.
1: Jó van, lehet, oké.
0: Lehet. Lehet.
1: Balogh Tomi, DJ Gico és Schröder Péter a csónakáz üzemeltetője voltak a vendégeim.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a budapesti napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
2: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben is cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egyritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött, szinte ugyanazok játszanak.
1: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
2: Hát aki az utóbbi években pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirályi címre. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. most. Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Élménybeszámolóval folytatjuk. Ki az, aki ott volt az első paksi strandfesztiválon?
2: Én!
1: Harmad Gabi a stúdióban.
2: Sziasztok! Jó reggelt!
1: Első paksi strandfesztivál, szerintem egyébként Pajós Zoliék, mint szervezők, nagyon jól kitalálták ezt a dolgot, mert sokféle buli volt már az elmúlt 20-30 év alatt a strandon, de ilyen még állítólag nem.
2: Igen, igen, valóban, valóban jól kitalálták, és hát mindjárt erről lesz szó, hogy milyen is volt ez a buli, amit már mi is ugye előre bepromóztunk itt a rádióba, hiszen volt nálunk Don Panda, és pont nálad, és DJ Pajero, vagyis Pajor Zoli, és hát kíváncsian vártuk, hogy milyen lesz, és hát előrejáróban azért annyit elmondok, hogy nagyon jó volt, de majd ezt részletesebben is kivesézem.
1: Így van, tehát azért érkeztél most, hogy egy kis élmény beszámolót adj, mert hogy én ugyan Zolinak megígértem, hogy megyünk, de nem tudtam ott lenni, nem is voltam Pakson szombaton, viszont te ott jártál, és elmondhatjuk azt is, hogy a videótudósításokat is neked köszönhetjük.
2: Így van.
1: Na mesélj, hát nagyon izgalmas és érdekes volt a történet, mert ugye talán sokan azt hitték, hogy úgymond minden funkcionáló medencét lehet majd használni.
2: Igen, lehet, hogy sokan ezt hitték. Egyébként jöttek többen is bikini, legalábbis így a lányokon láttam, hogy bikini felső volt rajtuk, vagy esetleg a bikini, hát tehát látszott, hogy ez a szedbe érkeztek, de ugye nem lehetett használni, csak a kis medence volt olyan, amiben be lehetett menni, itt volt a habparti is, majd erről is mindjárt beszélek, de onnan kezdeném, hogy 9 órakor kezdődött a plakát szerint az esemény, és én azt mondom, jó, azért barátnőimmel megbeszéltük, hogy olyan 9:30 tájéken fogunk kimenni, mondom, jó, akkor én 9:30-re ki is mentem, amíg nem jönnek a barátnőik, addig ugye már így a hangulatról próbálok egy kicsit közvetíteni a Facebook oldalunkon keresztül, és megyek kifelé ott a strandra vezető úton, és figyelj, odaértem a strandhoz közel, már nézek be, hát mondom, én itt zenét se hallok, én itt embert se látok innen kívülről, te jó ég, 9:30 van, mondom, még itt semmi nincsen, hát mikor lesz itt buli? Na aztán, ahogy beértem a strandra, és fölmentem a lépcsőn, akkor láttam, hogy de, már nagyon is vannak emberek, meglepően sokan is voltak már 9:30-kor, ami kívülről egyáltalán nem látszott, viszont azt jól hallottam, hogy nem hallok annyira hangos zenét, és nem hallom még ezt a DJ-zős zenét, mert ott ment egy alapzene, aztán olyan 10 óra tájéken, 10 előtt egy picivel Don Panda vette át a keverőpultot, és akkor kezdődött el igazából a zenei, tehát a DJ-zős buli része a dolognak, és ez alatt a fél óra alatt, amíg én ott voltam, szerintem kétszeresére minimum nőtt már a tömeg, és aztán imádtam, hát ki is posztoltam szerintem a Paks FM Facebook oldalára egy videót, amikor így elkezdtek bemenni a medencébe, akkor még nem volt habparti, de már elkezdtek bemenni a medencébe, és azt imádtam a legjobban, volt egy csaj, nagyon látszott rajta, hogy ő nagyon éli most ezt a bulit, és úgy bement, szinte mondhatom, hogy majdnem végig a medencében táncolt, nem érdekelte, hogy ki mit gondol, nem érdekelte az, hogy egyedül táncolott bent, tök élvezte az egészet, és öröm volt tényleg így ránézni, és aztán az ő ilyen első, tudod, az első fecske meghozta a többieknek a kedvét, és aztán ahogy jött a habparti, egyre többen és többen voltak a medencébe, és nagyon, nagyon jó, látványos is volt egyébként az egész.
1: Hallod, egyébként most közben pásztázom a videó felvételeket, a Paks FM Facebook oldalán mindenki megtalálja őket, és tényleg az az elképesztő, hogy amikor Pajos Zoliék mondták, hogy hát csak a pici, a gyerekmedence lesz a strandfesztivál helyszíne, azon gondolkodtam én is, hogy a tértig érő kismedencében hogy lehet bulizni, de hát itt láthatólag mindenki teljesen jól érzi magát, hogy a térdig, vagy félcombig érő vízben ácsorog, vagy nem tudom, meddig ér itt a víz. Inkább
2: hát,
1: térdig.
2: Nekem körülbelül a térd alattig egy picit. Igen, még mielőtt hazaindultunk, majd arról is tudok posztolni képet, csak azt még nem tettem meg. De igen.
1: Ne, ne vicc, akkor most posztoljuk. Tehát, hogy mi az a titok?
2: Nem titok, csak ugye úgy csak beszéltünk meg bulítol? A barátom, mert mind a ketten ugye ilyen vékony hosszú nadrágban voltunk, és akkor itt tényleg nem tudom, 1:30-2-ig táncoltunk, bulisztunk, tök jól éreztük magunkat, és akkor azt beszéltük meg, hogy jó, de mielőtt elmegyünk, előtte azért bemegyünk a habba, és akkor mire mi már bementünk a habba, addigra egyébként nagyjából combig ért a víz, és a hab, meg a minden együtt, úgyhogy igen, ott is azért készült rólunk fotó, csak ezt már nem volt így időm, vagy nem is tudom, hogy mondjam, már addigra már úgy voltam vele, hogy jó, mert eleget posztoltam, mert nem akarom túltolni se, de tényleg mi is kipróbáltuk ezt a habot.
1: Közben eszembe jutott, hogy vasárnap reggel te küldtél nekem egy videót Messengeren, és most én ezt elővettem, nagyon csinos vagy, nagyon jól nézel ki, Gabi táncol, énekli hangosan az adott dalt, a beszélgetés után kiposztolhat nekem. De látom, te nem vállaltad be, hogy fürdőről a felső, vagy nem is vettél föl.
2: De rajtam is egyébként bikini felső volt. Hogy... Igen, de végül is úgy nem vettem le, mert úgy az idő már olyan volt, hogy én nem éreztem azt, hogy most én bikinibe akarok ott táncolni, pedig megállapítottam egyébként a videó alapján, hogy most egész elégedett vagyok a súlyommal.
1: Nagyon jól nézel ki, meg kell, hogy mondjam. Tehát ezt
2: köszi,
1: a videót,
2: ezt amit... akartam valami, na jó, most megyek, hello!
1: Ezt a videót, amit privátban úgy tudom, hogy csak én kaptam meg, én azt mondom, hogy tegyük közszemlére, szerintem teljesen jó, meg az előbb, mielőtt adásba kerültünk volna, volt egy ötleted egyébként, hogy ezt a videót egy játék keretén belül
2: kiposztolhatnánk. Igen, ezt lehet, hogy úgy kellene tényleg, hogy írja meg mindenki, vagy illetve akkor lájkolja, hogyha tovább énekelte a dalt.
1: Azt az adott dalt.
2: Azt az adott
1: tudja
2: dalt, igen.
1: A szöveget. Jó, na erre még majd visszatérünk. Igen. Szóval, ami egyébként képzeld el, hogy a nem tudom, a második videódban egy lány táncol hátulról, és én azt hittem, hogy az is te vagy.
2: Nem én vagyok, de róla beszéltem, tehát imádtam.
1: Miniszoknya.
2: Ahogy... Miniszoknya, bikini felső, és egyébként tényleg ő annyira jól érezte magát, tehát látszott rajta, hogy őt most nem érdekli az, hogy most itt egyedül táncol, vagy van-e ott barátnő, vagy nincsen vele barátnő, vagy nem tudom, akármi, ő jól akarta érezni magát, és ezt szerintem maximálisan élte is, és akkor ugye a habparti mellett voltak még táncos lányok, róluk is egy posztot kiraktam.
1: Igen,
2: ilyen
1: és nem is tettem ki a 18-as karikát.
2: Nem tettem ki a 18-as karikát.
1: Nagyon látványos egyébként.
2: Igen, nagyon látványos volt. Nagyon jól illett az egész millióhoz, meg a hangulathoz. Egy kicsit úgy éreztem magamat, mintha egy ilyen latin-amerikai szappanóperában lennék. Tudod, régen a Vadangyalban volt ilyen, hogy mindig, amikor elmentek bulizni a Milagros és a barátnői, akkor mindig ilyen magas, nem tudom, ilyen kis pódiumon álltak ott a táncos lányok, és akkor ott ment a riszeltek magukat. Na hát körülbelül így éreztem magamat, amikor megérkeztek ezek a LED világításos ruhába lévő bikinis táncos lányok. Úgyhogy róluk is, hogyha valaki nem látta még, akkor a Paks FM Facebook oldalán meg lehet nézni, egy kicsit vissza kell pörgetni a szombati napra, illetve éjszakára a Facebookunkat, és akkor ott lehet látni. És akkor utána pedig tűzzsonglőrök következtek. Hát az is annyira feldobta az egészet, és tudod azt, hogy először, ahogy te is mondtad, szerintem sokak számára meglepő volt, hogy nem az egész strand területét lehetett használni, meg úgy az a kis medencei rész, tudod, hát így, de hát ott hol fogsz táncolni, ott hol van hely, ott, tehát így, azért így végig gondoltad, ahogy beértél, hogy na most ebből itt mi lesz, hát kérlek, a bulinnak a második felére, tehát ilyen éjféltől kezdődően már tényleg a lépcsőkön táncoltak az emberek, fönt a legutolsó lépcsőfoknál ott van egy ilyen nagyobb terület, a szinten,
1: igen.
2: Ott, a lent, a medence mellett,
1: tehát mindenhol,
2: és tényleg az volt, hogy tök jól eloszlott azért a tömeg, tehát nem nyomorogtunk ott, és bármerre léptél, tudtál táncolni. nagyon, nagyon jó volt az egésznek így a hangulata.
1: De figyelj, milyen zene volt végül is, mert amikor a Zoliék itt jártak, ugye még múlt hét elején, akkor egy kicsit beszéltek arról, hogy azért ők úgy gondolják, hogy a strandos nyári hangulathoz inkább a retro feeling passzolt, tehát mennyire tolták elektronikába, mit hozott a zene?
2: A 2000-es évekre épült, és annak is az ilyen diszkó, magyar diszkó, magyar és külföldi diszkózenéjére, de azért volt egy pár 90-es évek, volt, mit tudom én, azért most akik így eszembe jutnak hirtelen előadók, akiktől játszottak, a Black Eyed Peas-től volt mondjuk az I Got a Feeling, aztán átkeverték, lehet, hogy nem pont ez, de valamelyik dalt átkeverték a rocki zenéjére, de ilyen diszkósított verzióban. Akkor volt a Bonjour Love, ugye? Az a, ez is egy ilyen, ha jól
1: fikem
2: emlékszem,
1: nem tudom, most
2: UFO-s lágert, de
1: UFO,
2: azt hiszem, de most hirtelen én is meg vagyok lőve, hogy UFO vagy nem UFO.
1: Nem, nagyon, nagyon jól vizsgázol, tehát egy buli után valaki el tudja mondani,
2: hogy milyen zenék voltak.
1: Tehát a tracklista egy részét vett, hogy a Zsolini, ne arra, hogy az abszolút pozitívum.
2: Igen, egyébként ha valami, nem is tudom, kritikát meg tudnék fogalmazni, de ezt nem feltétlenül, tényleg nyilván nem számíthattak valószínűleg ők se ekkora érdeklődésre, vagy nem tudom. Tehát kevés volt, vagy hosszú ideig kellett állni a sorba, kevés volt a büfé, és ezért hosszú ideig kellett viszonylag állni a sorba, úgyhogy mi azt a taktikát választottuk a barátnőmékkel, hogy annyi piát kérjünk ki egyszerre, amennyit egész este megisztunk.
1: Gabit ezért láttátok, hogy négy Summersby, és ugye a hat újabb közé
2: azon rögtünk, hogy miért nem hoztunk polipjelmezt, ja. Tudod, és akkor, hogy így mindegyik csábba egyet elvinni, de majd ezt jövőre meg fogjuk lépni.
1: Mi kikértetek két valamit, és a két kezetekbe tartottak?
2: Igen. Hát, igen, jó, volt egy asztalunk, most ez egy kicsit túlzás, de hogy szerencsére volt egy olyan asztal, ahova oda tudtunk állni, és akkor ott beszélgettek a srácok, ugye barátnőm férje, meg a barátai, és akkor mi oda leraktuk az inivalókat, és akkor ott táncoltunk meg minden, és visszatértünk, meg az egyik meg a kezünkbe volt, mert hát azért nyilván hűsíteni kellett magunkat, úgyhogy jó volt, és tényleg a zenék is, mondjuk úgy, hogy egy picit visszamentünk ebbe a tinédzser korunkba, mi is azokba a régi bulikba, amik akkor voltak, de valahogy most nem éreztem azt, hogy ilyen nagyon elcsépelt lett volna a buli a zenei szempontból, mert hát én nekem már a könyökömön jön ki a Don Quixote, meg az ilyen neoton slágerek, meg a szombat este táncolj, meg a nem tudom.
1: Pedig augusztus az 20-án majd még jön.
2: Igen, igen, de hogy most összehasonlítva a korábbi Dunapartos bulival, ami szintén egyébként nekem egy tök jó élmény volt, de ott például én elcsépeltebbnek éreztem a zenei válogatást, itt meg szerintem sokkal igényesebben voltak összekeverve a dalok, meg így megválogatva. Néha jó, ha kilépünk ebből a nagyon standard, megszokott
1: retro dallamvilágból,
2: igen.
1: Vagy magyar retroból. Egyébként engem az érdekelt a legjobban a Strandfesztivált illetően, hogy fognak-e elégedetlenkedni azok, akik megveszik egyet és bemennek, hogy fognak-e azon elégedetlenkedni, hogy nem lehet használni a középső medencét, vagy ezt azért lehet, hogy nagyjából tudták, vagy...
2: Szerintem nem, azért itt nem, vagy mert hogy nem tudták, de nem is elégedetlenkedtek, legalábbis én nem nagyon hallottam ilyet, meg én ahogy azért úgy körülnéztem az emberek, főleg a pasik közül, én nem is nagyon láttam olyat, aki olyan szerelésbe jött volna, hogy ő most itt nagyon strandolni akart, ők bulizni akartak, és azt meg abszolút adta tényleg a buli feelinget. Ha valamiért elégedetlenek lehetünk mi lányok, az, hogy én nem tudom, bár tényleg, ezt sokszor elmondtam már, fiúk, felkérni a csajokat egy táncra, de komolyan. Szóval, hogy hol vannak azok a férfiak, akik mernek odalépni csak egy tánc erejéig, és megy a következő, és még valakit fölkér. Hát én emlékszem rá, és most itt apukámat hozom példának, hogy óriási bulik voltak annak idején, amikor én még gyerek voltam, tudod, szilveszteri buli, ilyen buli, olyan buli, és állandóan mindig tényleg megtáncoltatott mindenkit, nem csak anyukámat, bárkit, aki szeretett táncolni, meg minden, és én ezt annyira hiányolom.
1: Na jó, tehát akkor hányan kértek fel?
2: Hát konkrétan nulla. Ez
1: annyira jól bulisztál, figyelj, annyira jól bulisztál.
2: Nem mertek oda. De nem csak én, tehát igazából nem láttam azt. Tehát, hogy manapság még pároknál se látom, tudod, hogy egymással táncoljanak egy buliba, holott én ahhoz szoktam hozzá gyerekkoromban, hogy a szüleim, amikor buli volt, egymással is rengeteget táncoltak, megakorultak, akik ott voltak a buliba, azokkal is, szóval, hogy így nem tudom, nekem ez az egy, ami hiányérzet, de ez meg nem a szervezőknek a hibája, hanem ez a mai fiatalok. Viszont, ami még nagyon-nagyon pozitív volt számomra, az, hogy mennyire vegyes korosztály volt, tehát a 15 éves fiataltól kezdve 60, mit tudom én, pár éves, de körülbelül így annyira lőném be a korhatárt. Tök jó volt. Együtt bulisztunk, azon röhögtünk, hogy a barátnőmnek a fiaival egy 10 év múlva már együtt fogunk partizni, úgyhogy
1: igen, és pozitívum az is, hogy mit mondtál, hogy hány óráig voltál ott? 2-3?
2: 2 körül értem haza.
1: Aha, de akkor még tartott a buli?
2: Hogyne.
1: De meddig? Hány
2: azt óráig? Nem tudom, mert bevallom őszintén, volt egy ilyen, ezt egyébként a Pajor Zolinak volt egy ilyen kis vicces közbevetése, hogy ugye kétszer elment az áram. Egyik pillanat, így, tényleg
1: így, szeretjük, amikor
2: igen, pakson elmegy az áram, már ott ugye azért szeretjük. Poénkodtak egy pár, hogy most mi van az erőmű zélát, vagy mi történt, de a második után így, tényleg ment a buli, minden jó hangulat, és akkor egyszer csak így Zoli beleszólt a mikrofonba, hogy hát van egy rossz hírem, azért egy óra körül lehetett, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hogy van egy rossz hírem, hát sajnos a második áramszünet után nagyon hangosak lettünk, és kijött a rendőrség, és lefújta a bulit, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok, sajnos el kell hagyni a terem, és akkor, na jó, csak vicceltem, és akkor berakta az Anzwei Polizei című.
1: Hát meg is lepődtem volna, hogyha ez így van,
2: na,
1: mert
2: de
1: azért...
2: Igen, és akkor azt akartam mondani, hogy nem hallatszott oda hozzánk se most ez a fesztivál.
1: Tehát
2: pedig
1: mondjuk az
2: Árnyas
1: utca környékére.
2: Árnyas, Fenyves, Gesztenyés, tehát én nem hallottam, hogy mikor zárul, de szerintem olyan 4 körül lehetett, mert akkor egyszer felébredtem arra, hogy így fiatal hangokat hallottam jönni az utcán, és arra tippelnék, hogy ők onnan jöttek valószínűleg.
1: Azért pedzegettem a legvégét, mert nem tudom, láttad-e, hogy vasárnap már a reggeli délelőtti órákban voltak különböző kommentek, hogy vajon amikor vasárnap reggel kinyit a strand, akkor a kismedence milyen állapotban lesz, de a DC Dunakomosok is igyekeztek egyébként minden kommentelőnek válaszolni, nem tudom, láttad ezeket a bejegyzéseket, hogy nyugodjanak meg, nyitva van a kismedence, mert ugye elkezdtek elégedetlenkedni az emberek, hogy most már aztán tényleg csak egy medencénk van, tehát hogy én nem tudom, hogyha 4-kor vagy 5-kor véget ért a buli, le a kalappal a DC-sek előtt, hogy reggel 8-ig a nyitásra rendbe vágták az egészet, mert ott azért a happor hagyott maga után. Tehát
2: hát
1: gondolom, le kellett engedni, igen, a medencét kitisztítani újra. Most nyilván ez a kis medence valószínűleg gyorsabban feltöltődik, de hogy ezt megcsinálták. Pik-pak.
2: Biztos vagyok benne, mi is pont ezt beszéltük, hogy ugye reggel 9-kor nyit a strand, mert ugye 8-ig, először 6 és 8 között az úszók,
1: ja, igen,
2: lehetnek,
1: igen.
2: És akkor utána 9-től lehet, tehát hogy végül is egy 5 óra alatt ezt valahogy meg kellett
1: vágták,
2: oldani.
1: Igen.
2: De mi is ezt beszéltük, hogy azért ez kihívás, de hát most mit mondjak? Szóval ez egy annyira jó buli volt, hogy szerintem
1: tök jó.
2: Ez érdemes tök volt.
1: Jó. Tök jó. És még annyit a bulinak a javára, hogy a szervezők egyébként egy héttel ezelőtt itt elmondták a stúdióban, hogy a középső medencére azért nem tudták kiterjeszteni a bulit, mert kiderült, hogy nagyon-nagyon bonyolult engedélyezési folyamatnak kellett volna alávetnie magát az egész rendezvényt, úgyhogy ez így maradt, de akkor ezek szerint ezt jól kitalálták.
2: Egyébként azért nem volt rossz, hogy nem volt két helyszínen, mert így a tömeg nem oszlott szét, és szerintem sokkal, hogy mondjam, szóval, hogy ez jobban összehozza így az embereket.
1: Nem is a két helyszínre gondolok, csak hogy esetleg a középső medencében még nagyobb bulit lehetett volna csapni. Tehát,
2: ja,
1: tehát
2: értem,
1: hogy ott lett volna a központja, a centruma.
2: Ja, értelek.
1: Hogy ott lett volna a centruma a történetnek, tehát a DJ pulttal meg mindennel együtt, de hát emiatt nem. Én Én nem tudom, én biztos nem mertem volna belevágni, hogyha megtudom, hogy csak a kis medencét használhatom, de Pajor Zoliék belevágtak, és ezek szerint jól sült el.
2: Szerintem nagyon. Nagyon érdemes volt.
1: Gavin, nagyon köszi. Akkor posztolunk? Vagy most
2: posztolhatunk, csak még egy dolgot azért hagyj említsek meg, mert ha már szombat és augusztus 8-a, akkor ugye volt egy másik nagy DJ buli is, méghozzá Budapesten a Sziget Fesztivált megelőző napon, és ott pedig a Pódium táncstúdiósok felléptek a DJ Oti előtt, vagy illetve azon a bulin, igen, és majd velük csütörtökön fogsz beszélgetni. Igen. Csak azért, mert szerintem ez egy tök nagy dolog, 65 000 ember
1: abszolút,
2: előtt.
1: Abszolút, és a ugye Sebestyén Balázs buliáról van szó, Sebestyén Balázs kollégánk buliáról van szó, és azt azért tegyük hozzá, hogy a csütörtök az egy menő nap lesz, mert te pedig a Szigeten leszel, és annyira várjuk a tudósításaidat onnan is.
2: Bizonyám,
1: úgyhogy melyik koncert lesz az, ami úgy igazán...
2: Hát én a Luis Capaldit szeretném megnézni elsősorban, de például aznap lesz Majka, lesz Bialex, úgyhogy lesz egy pár olyan koncert, amire oda el fogunk menni, és mellette pedig az egyéb szigetes tevékenységeket, látnivalókat is.
1: És bízunk benne, hogy Majka nem kap fenyegetést, meg születésnapos lesz, és megtartja a koncertet. Nem tudom, a híreket olvastad, de Gabi, egy élmény volt, köszi, hogy itt voltál.
2: Én is, köszi. Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
2: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
1: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Duna partját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
2: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
1: Ezen a héten is több Tolnavár megyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarak oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerájával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: just might. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol Bruno Mars és reggel 8 óra után folytatjuk, méghozzá újra zenés témában leszünk, hiszen elindultak a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál programjai Pakson és a Vételkörzetünkben, és itt van a fesztivál igazgatója velem, Kovács Zalán László, Artisziusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdem keresztel kitüntetett tuba művészünk. Jó reggelt! Bocsánat, ezt így végig kellett mondanom.
2: Jó reggelt kívánok, hát köszönöm szépen, megtisztelő. Valóban azt gondolom, hogy hála Istennek egy eseménydús életem van, úgyhogy hát hogy ez ki hogyan tüntet ki, ez egyetlen nem fontos, hanem ha kapok esetleg valamit, akkor mindig azt mondtam utána, hogy ez egy újabb olyan muníció, amelyet igyekszem felhasználni arra, hogy újabb programokat, újabb koncerteket létrehozzak, és remélve azt, hogy az eddigi közönségnek és akár újabb közönségnek is örömet tudok okozni ezzel a munkával. Úgyhogy ha így van, akkor örülök neki. Ha nincs így, akkor
1: hát
2: nem örülök neki.
1: Hadd legyünk egy kicsit büszkék rád, hát mert most már lassan hazajársz ide Paksra, és ide hozzánk a stúdióba. Hát hányadik alkalommal jelentkezik a fesztivál? Mert ugye elmentek 2016 után kezdted el szervezni a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. Lehet, hogy ott a Covid évek hoztak némi pihenőt, de azért évek óta megy ez a fesztivál.
2: Jól mondod, 2016-ban kezdtük el ezt a fesztivált, hogy idén 11. alkalommal van megrendezve, mert a Covid alatt is mindig a szabályokat teljes mértékben betartva, úgy, ahogy például jelenleg ezt a aszályos szabályozást is mindenben figyelembe véve meg tudtuk tartani teljesen biztonságosan, úgyhogy hála Istennek a fesztiválból nem volt kimaradás, minden évben voltak programok 2016 óta, úgyhogy 11. alkalommal dübörög már tegnap óta a fesztivál.
1: Tegnap óta, és a tegnapi napon tudósítóink kint is voltak a koncerten, ugye Madocsán indult a történet, hát elképesztő pozitívumokat hallottunk, csak pozitívumot a Paksi Városi Vegyes Kartól is többek között, hiszen őket is bevontátok, és hát olyan sztárvendégek érkeztek, vagy olyan sztárvendég érkezett, mint például a Szekeres Tamás, az Omega zenekar egykori gitárosa, és ki is posztoltunk több olyan videót, amelyben hát többek között te is ott vagy, és a tubával közreműködsz, miközben Omega sláger szól.
2: Így van, egy kicsit kettő veszem a témát, először akkor beszélek a madocsai egyéb programokról, és utána akkor

0: erről az Omega klasszikus koncertről. Szóval valóban már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol a Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Ők ez a kicsikét utcazene jellegű zenét játsszák, de egyébként nem az, amennyire az tűnik így talán az első látása róluk, hiszen inkább azt mondom, hogy egy ilyen fúziós jazz zenét játszanak. És ebben nagyon-nagyon szépen a délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton, és nagyon sokan teltházzal hallgatta őket már a melegben is. Őket utána váltotta Budapestről a helyőrség, a Magyar Honvédség budapesti helyőrségének a fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncert adtak elő egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és utána jött az Omega koncert, de még egy picikét, már nem az Omega klasszikus koncert, bocsánat, de még mielőtt arra kitérek, még annyit hozzáteszek, hogy mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülősátok, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutatósátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is. És ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, amely a Szekeres Tamás gitárművésznek, aki 25 évig volt az Omega gitárosa, a 3 éve elindított Benned szól a dal című projektjének egy folytatása. Úgyhogy klasszikusan meg a Benned szól a dal, ez lett az új neve idén nyáron a projektnek, hiszen ez egy kicsikét kibővült. Eddig 2 ütőhangszeres művésszel együtt lépett fel, és 3 adta a koncerteket, és a nyáron felkértek engem, hogy csatlakozzak tubán a műsorhoz, úgyhogy most már minden koncerten én is együtt játszom ebben a projektben, illetve még egy-egy műsorszámban rendkívül érdekesen passzol, és jól passzol a Citera hangja is ez a formációhoz. Kovács Dudás Klára Junior Prima Díjas Citera Művészeten Akadémia tanár, aki még a színpadon van, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
1: Zseniális, és az az igazság, hogy elsősorban azért invitáltunk meg a stúdióba, hogy a következő napok programjairól beszéljünk, de azért tartottam én is fontosnak egy picit a tegnapi napról beszélni, és főleg az Omega klasszikus koncert kapcsán, mert a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, ha valaki még nem járt volna valamelyik koncertjén a fesztiválnak itt a Vételkör mindig hoz meglepetéseket. Tehát olyan zenészeket hozol, olyan fúziókat, olyan együttműködéseket hoztok össze, ami én azt gondolom, hogy parádés, főleg amikor hát egy Omega tagot a Paksi Városi Vegyes Kórussal összehozni, hát nekünk ez nagyon jó. Na, hát mi ezt szeretjük, Zalán.
0: Tehát és akkor még egy illetlen dolgot is hadd tegyek még itt országvilág előtt, mert hogyha itt elmondom, akkor már nehezebb ebből visszalépni.
1: Hogy ígérni fogsz valamit?
0: Hát tegnap jutottunk egy konklúzióra a koncert után, és bár ezt jó lenne először Márkus Zalán, a csengei igazgatóúrával először átbeszélni, de a nyitottságát ismerve nem hiszem, hogy lesz ellenállás, úgyhogy majd igyekszem mi hamarabb elmondani neki a tervünket, hogy jövőre ezt a koncertet még a zeneiskolai fúvószenekarral és a paksi fúvósokkal kiegészítve a csengeibe szeretnénk jövőre létrehozni egy még nagyobb program keretébe, mármint olyan értelemben, hogy a Madocsai rendezvény sátornál nagyobb befogadó képességű a csengei, és a teltház arra inspirált minket, hogy a jó dolgokat meg kell ismételni, minél több emberhez eljusson.
1: És Tamás, Szekeres Tamás az Omega zenekar egykori gitárosa erre nyitott volt?
0: Szerintem tudok mindenkit eléggé lelkesíteni, hogyha szeretné.
1: Oké, rendben van, profi szervező vagy, ezt azért tudjuk. Na, és akkor ez volt az utolsó dicséret, lássuk a programokat. A mai napon egyébként folytatódik, és ugye minden nap lesznek koncertek. Próbáljunk meg végigszaladni a legfontosabb rendezvényeket. Ma Gerjenben a Bocska István Református Oktatási Központ fúvós együttese fog fellépni, és egyébként te fogsz vezényelni.
0: Így van. Egyetlen egy mondatot a táborokról hadd mondjak, ja, mert hogyha ezt elmondom, akkor könnyebb összekapcsolni néhány programot, mint hogyha mindig csak utalok rá. Tehát a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál két részből áll. Az egyik az, ahogy szó volt róla eddig is, a fesztivál programokról, hiszen dübörög a fesztivál Pakson és környékén, további településeken és itt a Vétel körzetben, térségben, de mindemellett pedig az edukáció is nagyon fontos, hiszen ez az a program, ahol azok a leendő művészek, akik az alapfokról a középfokú iskolába, tehát zeneiskolából a konzervatóriumba, és a középfokról a felsőfokra, vagyis konzervatóriumból a zeneakadémiai szintre lépnek, nekik ez egy nagyon fontos edukációs rész, hiszen ez az egyetlen egy olyan program, ahol nem csak a saját iskoláinak és területének a tanáraival, hanem országszerte, sőt nemzetközi kitekintéssel tud találkozni a jövő művészeivel. Úgyhogy ez a szakmának, a fúvós szakmának a egyik legjelentősebb edukációs ilyen jellegű programja. Nyilvánvalóan az, hogy valaki egész évben egy helyen tanul, ott lesz, ott válik művészé, de itt nyílik ki a látószögje nagyon erősen. Úgyhogy a klarinét, szaxofon, kürt, harsona, tuba hangszereken és zenekari kamarazenei szekcióban is vannak táborozóink. Ez minden évben 100-200 közötti fiatalok, mondom, zenészpályára készülnek. Na, és akkor így kapcsolok vissza Gerjenre.
1: Bocsáss meg, de akkor én is kapcsolok ide valamit. Múlt héten képzeld el, ki volt a vendégünk. Tóth Marcell, aki tuba művésznek tanul jelen pillanatban Németországban, egyébként most Stuttgartban él, de ő itt elmondta, hogy a te tubatáborodban jött össze egy olyan kapcsolat, aminek köszönhetően ő külföldre ki tudott menni és a tanulmányait folytatni, úgyhogy
0: köszönjük szépen.
1: Úgyhogy mi már fölvezettük a tubatáborodat múlt hét a Marcival.
0: Köszönjük szépen, pontosan így, ez a cél, és Tóth Marciról mi akkor annyit hadd mondjak el, hogy őt is egy kicsikét tapsoljuk meg a háta mögött, hogy 2015-ben egy mesterkurzusomra ellátogatott az édesapjával, aki tanszakvezető volt a Proárti Zeneiskolába, és úgy, hogy én ott egy csak áttozóba voltam Pakson, elmondtam nekik, hogy biztos, hogy lesz egy év múlva, tehát 2015 nyara után 2016 nyarán tubatábor, de még nem tudom, hogy hol. Édesapja azt mondta, legyen Pakson, mert itt minden adott. Uh-huh. Eljöttem következő héten Pakson, megnéztem és lecsaptuk, hogy itt lesz a tubatábor. Úgyhogy Tóth Marcell, hogyha nem tubázik, akkor nincsen Pakson tubatábor, és Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál és többi tábor.
1: Óriási, na akkor jól összekapcsoltuk a dolgokat, szuper. Oké, maradt még pár percünk, nézzük meg a programokat, már csak azért is, mert el kell mondanom azt is a kedves hallgatóinak, hogy azért most továbbra is úgy lesz, hogy Madocsa, Gerjen, Paks, Tolna és Dunaszentgyörgy települések is helyt adnak egy-egy rendezvénynek, viszont egy-egy koncertnek, viszont nagyon sok koncert lesz Pakson is, és hát az egyik nagy kedvenc pillanatom szerintem holnap este 8 órakor lesz, amikor a Paksi Vakbottyán Gimnázium udvarán a Magyar Rendőrség Zenekara ad koncertet. Ezt ne hagyjátok ki, kedves hallgatók, ezt egyszer élőben látni, hallani kell, és én úgy emlékszem, hogy az elmúlt években elhoztad a rendőrségi zenekart, de nem Pakson adtak koncertet.
0: Nem, az elmúlt években Szekszárdon léptek fel, és gyakorlatilag a szekszárdi koncert lett áthozva ide. Itt a jelenleg nagyon sok tényező játszik, és például a Hőség is szerepet játszik, ami eddig példátlan a Fúvós Fesztivál, és hát így a tubások minden történet. Úgyhogy későbbre kellett tenni a szabadtéri koncerteket. Eddig 6 órakor kezdődtek, és most este 8 órakor lesz a Vakbottyán Gimnáziumban, amikor már kellemes az idő, mert ott az üvegtető az át tud melegedni. És azt gondolom, hogy hasonlóan érdekes koncert lesz a csütörtökön este 6 órakor a Csengei Dénes Kulturális Központban, ahol pedig ott biztos, hogy nem lesz napsütéstől való félelem, hiszen zárt hely. Ott este 6 órakor kezdjük a koncertet, és akkor most tessék megkapaszkodni, mert a Magyar Honvédségnek a több mint 60 tagú központi katonazenekara fog fellépni. Úgyhogy 60 tagú katonazenekar az nagyon ritkán lép fel, mert ha elmennek koncertezni, akkor is a kisebb körülbelül fele ekkora apparátusukkal, vagy a fele ekkora is kisebb 20 párfős apparátusukkal mennek el. Most nagyon nagy megtiszteltetés, és hanem számunkra, hogy a nagy formációval jönnek, és lesz még egy nagy koncertünk Madocsán az Árpád-kori Református templomban vasárnap este 6 órakor, amikor pedig a Pénzügyőr zenekar fog fellépni. A Pénzügyőr zenekar egy nagyon szépen muzsikáló együttes, amelyik talán a leginkább a klasszikus zenére orientálja, vagy fordítja az időt a koncert alatt ezek közül, a zenekarok közül most itt. Nyilvánvalóan széles a repertoárjuk. A Vakbottyán gimnáziumban kedden 6 órakor a rendőrség a klasszikustól a filmzenéig megy el. A Csengeiben csütörtökön este 6 órakor a katonazenekar, központi katonazenekar a latin zene világára tekintenek ki a klasszikustól, és a Madocsán vasárnap este 6 órakor, tehát a Pénzügyőr zenekar lesz a teljesen klasszikus koncert.
1: Hallod, amíg soroltad a koncerteket, el kell mondjam a hallgatóknak, én végig pásztáztam a szememmel a programot, mindent tudsz fejből, és azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a szombati napon ugye a különböző táborok záró koncertje lesz hallható, ezt nem mondtad ugye a felsorolásban, azt majd én mondom, 11 órakor Dunaszent György jön a tuba és kamaratábor záró koncertje, 14 órakor a kürtáboré Pakson, a Vakbottyán gimnázium díszudvarán, 15 órakor klarinét és szaxofon táborzáró koncert a Proartisban, 17 órakor ugyanitt klarinét, és ja, ott itt kétszer van ismételve, kétszer adják le a koncertet, vagy igen, mi történik?
0: Igen,
1: tényleg?
0: Igen, mert ugye ez két tábornak a koncertje, és nem úgy van, hogy egyik és másik tábor, hanem tematikusan megosztva kisebb és nagyobb apparátusú produkciókra, és egyben, tehát a klarinét szaxofonnak a kisebb formáció, és a klarinét szaxofon nagyobb formáció, így van.
1: Így van, és mindenkinek ajánlom egyébként a fuvosnapok.hu weboldalt, ahol a programokat tövéről hegyire át tudjátok nézni, ki tudjátok választani. Ezek ingyenes koncertek, hogyha jól
0: van,
1: tudom.
0: Minden koncert ingyenes, és talán még annyit hadd emeljek ki, hogy a környező településekre, hogy egy-egy koncertet hadd mondjak el, hogy mi lesz, mi, amiket nem említettünk. Bár említettük, de nem bontottuk ki a ma este 6 órakor Gerjenbe lesz a Bocskai István Református Oktatási Központ 10 éves együttesének koncertje, melyet valóban én vezénylek, és ez egy nagyon szép koncert lesz, a klasszikus zené és a filmzenei crossover program. A Gerjenben Dunaszent Györgyön szombaton lesz délelőtt a tuba tábornak a záró koncertje. Ezek a tábori koncertek ugye nagyon komoly műhely munka után, és a hazai és külföldi sztár tanárokkal együtt lesz. Tehát ezek komoly minőségi koncertek, például Portugáliából Sergio Carolino, egy világhírű, a szakmában egy világhírűnek számító tuba művész, illetve a Györkönyi koncert, az majd a honlapon kint lesz, a sajnos most el kell, hogy hagyjuk ott, amint mondtam, a meleg miatt folyamatosan vannak programváltozások, úgyhogy az elmarad, de lesz Tolnán viszont pénteken délelőtt koncert, amikor egy helyi táborozóknak játszik az egyik szekciónk kamara együttesei, úgy azt gondolom, hogy tényleg a térségben mindenki el tud látogatni, és nagyon fontos, hogy ne csak a saját településünk, hanem menjünk át a másik településre, és a kapcsolatok így erősödnek, és ez már meg is történik, már 11 év, úgyhogy ez is nagyon nagy öröm számomra.
1: Igen, tehát még egyszer Madocsa, Gerjen, Paks, Tolna és Dunaszent György adnak helyet az ingyenes fúvós koncerteknek, és még egyszer visszatérve a fúvosnapok.hu-ra, én nem emlékszem egyébként, de nekem most annyira tetszik, de szólj rám, hogyha tavaly vagy az elmúlt években is így volt, de nem emlékszem rá, hogy úgy van a programtábla felsorolva, vagy megjelenítve, hogy vannak ilyen linkek is betéve, tehát bele lehet hallgatni egy-egy mondjuk a Magyar Honvédség Központi Zenekarának a koncertjében, tehát van egy ilyen ajánló, és ezeket én mind végig hallgattam a hétvégén, és annyira tetszett, tehát tényleg kap az ember egy ízdelítőt, hogy milyen monumentális zenekarok, vagy például milyen műfajú és milyen stílusú repertoárral érkeznek, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
0: Ez a fúvó zene, ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, mert még nagyon sok stereotípia Etiópia lenga fúvó zene körül, pedig ez a klasszikus kulturális műfajoknak egy alappillére, úgyhogy...
1: Igen, és hát a fúvó zenekarokkal is hoztok a film, slágerektől elkezdve nagyon sok mindent, nagyon-nagyon várjuk a koncerteket, tehát akkor még egyszer ma este 18 órakor a Gerjeni Közösségi Házban a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép fel a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretein belül, és a fesztivál igazgatója és mindentudója és főszervezője Kovács Zalán László volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál úgy, mint tavaly és az elmúlt években.
0: Köszönöm
1: is.
0: Köszönöm meghívást.
1: És még egyszer hadd mondjam el, hogy Kovács Zalán László Artisziusz és Apácai Csere János díjas magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett tuba művészről van szó, ki évek óta ide Paksra, illetve a Vétel körzetbe szervezi a fesztivált. Választatok programot és kapcsolódjatok ki.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője. Reklám.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Nagyon kellemes, szinte egy kicsit olyan jazzes, de majd mindjárt itt a műfajokat és a stílusokat is intézzük és kibeszéljük. Akiket hallottatok énekelni, őket köszöntöm élő adásban. Paksról elszármazott zenész barátunkat, Vinnai Csabit. Jó reggel, szia!
2: Jó reggel, szia, és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: Budapestről egyenesen, és olyan jó, hogy néha eljössz hozzánk.
2: Hát én is szeretek
1: meg vagy dicsérve, meg vagy dicsérve, és azért különösen meg vagy dicsérve, mert egy fantasztikus énekesnőt hoztál magaddal, Giret Fruzsit, akit szintén köszöntök, szervusz.
3: Én is jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Hát elképesztően nagy megtiszteltetés, hogy itt vagy nálunk.
3: Megtiszteltetés, a meghívás.
1: Jaj, de kedves vagy, mert hát ugye téged többek között a Satöbbi zenekarból, vagy az Egyszer csak nevű formációt is említhetném, amelytől nagyon szeretünk több dalt is játszani a mai napig, illetve hát azért hagyd tegyem hozzá a hallgatók kedvéért, hogy sikeres üzletasszony is van, a gyermekruházati webshop még megvan?
3: Igen, megvan, csöpke. Jaj, nem mondhatom.
1: Nem, de majd megoldjuk ezt, nyugi. és sikeres üzletasszony vagy. Egyébként a Cápák között című műsorban is pár évvel ezelőtt szerepeltél üzlettársaddal együtt, illetve én szeretem azt is felemlegetni, hogy azért mi téged annak idején reklámszakemberként, egy profi reklámszakemberként ismertünk meg, és rengeteg reklámszöveget neked köszönhetett a reklámvilág, amit reklámszövegíró működtél. Hát ez egy külön portrét majd megérhet. Viszont most, hát hogy volt ez a csodálatos egymásra találás, mert hogy Csabiról ugye régóta tudjuk, hogy milyen formációkban működik és milyen zenei projektjei vannak, de a Hideaway nevű formációjával tulajdonképpen most téged kért fel, vagy hát mindjárt kiderül, hogy három dalt legalább készítsetek el együtt, és ez megtörtént.
2: Csabi. Így igaz. Igen, hát mi a Fruzsival már 2016 óta együtt zenélünk. Említett az Egyszer csak ott, tulajdonképpen nekem az volt az egyik kedvenc zenekarom, mondhatom így, illetve a Fruzsi volt a kedvenc magyar énekesnőm, és nekem ez már nagyon régi elképzelésem volt, hogy vele együtt zenéljek, és 2016-ban, tehát 10 éve gyakorlatilag, akkor ugyanígy felkértem a Slow Time nevű zenekarunknak az énekesi posztjára. Na, érdekesség, hogy az első dal, amit együtt csináltunk, az pont a Lőrinc Tibi, ugye a Paksi Lőrinc Tibi énekelt, a Hajnali érzés, nem tudom, hogy ezt
1: hogy esetleg nem, játszunk, abszolút.
2: Igen, abban a Fruzsi vokálozott, tehát ez volt az első közös.
1: Ezt viszont projekt. Nincs meg, ezt nincs nem meg. Tudtuk, ezt nem tudtuk. Na,
2: és akkor utána készült még jó pár közös dal, és csak aztán az volt, hogy a Fruzsi elköltözött vidékre,
3: Tahitót falura. Igen, azt mondhatom, Tahitót falu.
2: Igen. És akkor így nem nagyon ért rá. Tehát többször is kérdeztem, hogy van-e kedve, hogy valamit együtt csináljunk, és mondta, hogy igen, de hát, hogy tulajdonképpen nem nagyon.
3: Hát igen, ez azért volt, nem értem rá, csak hogy ugye én azért egyedülálló anyuka is vagyok, és hát mondjuk úgy bejárni Pestre, hogy közben otthon hagyjam a gyereket, azt úgy bajosan. De most ugye beköltöztem Pestre egy éve. Igen. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve mondtam a Csabi bombázott dalokkal folyamatosan, de aztán mondtam Csabinak, hogy na most már itt vagyok, gyerek már sinen van, egyedül jár iskolába, úgyhogy ráérek.
1: Igen, webshop szárnyal.
3: Hát a szárnyalást ezt most hagyjuk,
1: na,
3: de igen,
1: mindenkinek nagyon-nagyon ajánljuk a figyelmébe, majd a podcast alá is beteszünk egy-két linket, mert az is egy izgalmas történet, de egyébként azt mindig szeretjük megkérdezni az énekesnőktől, hogy hát mi alapján döntenek vagy válogatnak. Az egy dolog, hogy ismertétek egymást korábban, és nagyjából tudjátok azt, hogy ki milyen zenei stílusban és műfajban mozog, de azért bármit elvállalsz, nem, vagy azért csak válogatsz?
3: Nem, abszolút válogatok. Két dolog van, ami nagyon szorosan összeköt a Csabival. Egyrészt az, hogy amikor átküld egy dalt, hogy ezt szeretné velem előadatni, akkor nekem az tetszik. Tehát nyilván nagyon jó dalokat küldött, az előző is, ami itt elhangzott, az egy nagyon kedves dal. A másik pedig, hogy nagyon-nagyon hasonló a zenei ízlésünk, tehát nagyon összeköt, hogy milyen zenekarokat hallgatunk, vagy milyen projekteket, és hát nyilván azt is gondolom, én ezt mindenkinek szoktam mondani, hogy zenésztársakat találni, olyanokat, akikkel az ember összeillik, pontosan olyan nehéz, mint szerelmet találni. Tehát, hogy ugyanarra menjünk éppen az út, tehát az életünkben ugyanarra tartsunk, és ugyanazt szeressük együtt csinálni, az borzasztó nehéz. És a Csabi szerintem egy ilyen ember az életemben, aki úgy jó. Harmadik meg az, hogy azért ezt most mondtam neki pont, amikor jöttünk le ide hozzátok, hogy ennek a három dalnak a felvételén azon a napon én kifejezetten boldog voltam, és én most már csak azt szeretném csinálni, ami boldoggá tesz, amit kényszer, azt nem, már én ahhoz már idős vagyok.
1: Pedig milyen sokszor vagyunk úgy az életünkben, hogy ezt meg akarjuk hozni, ezt igen, a döntést, igen. Ezt meg akarjuk hozni, független ott egyébként, hogy az ember 30 éves, 40 vagy 50, akármennyi, tehát vannak ilyen elhatározásaink, de ezek szerint ezt megcselekedted.
3: Hát figyelj, ez korra jár, tudod. Nem, meg ez tényleg az van, hogy most például én most voltam a Jazz Picnic-en lent, és ott néztem ilyen nálam korban előrébb haladott nőket, akiket azért irigyeltem, mert ők már abban a korban vannak, hogy tesznek rá, hogy mit gondolnak mások. Tehát tudod, hogy szerintem ez is egy szakasz az életednek, amikor tudod, van az, hogy azt mondod, hogy már én már öreg vagyok ahhoz, hogy rossz bort igyak, aztán öreg vagyok ahhoz, hogy mondjuk olyan projektekbe szerepel, ami nem jó, és aztán majd nyilván lesz az is, hogy amikor már teszek rá, hogy mit gondolnak rólam, az még nincs. Az még nem jött el.
1: De az is arról szól egyébként, hogy én jól akarom magam érezni, és jól érzem igen. magam. Egyébként az meg azt gondolod, hogy teszek rá, hogy mit gondolnak rólam, de egyébként akkor kezdenek el pozitívan gondolkodni róla. Tehát három dalt tettetek össze, az Óra körbejár, a Könnyű játék és a Bárhogy utazol című dalokból, a Bárhogy utazol című dalt leadtuk, és meg fogjuk mutatni a többit is, a Könnyű játékot biztosan. A stílus, Csabi, az mindig ugyanaz, tehát ugyanabban a műfajban vagy szerelmes?
2: Hát nálam mindig az a szempont, hogy popzene legyen, de legyenek benne jazzes elemek. Gyakorlatilag ez tínédzserkorom óta ez az, ami tetszik, és ha végigveszem a kedvenceimet, mindenkinél ez megtalálható. Tehát, hogy a jazz valamilyen módon jöjjön képbe, tehát legyen benne a muzsikában. Ugyanakkor ezt a zenét, ezt a jazzes popot, vagy popos jazzt jobban szeretem, mint a tiszta jazz. Tehát egy ilyen határmezsés, crossover zene az, amit szeretek, és ez a három dal is ennek a jegyében íródott.
1: Én nagyon jól ismertem édesapádat, képzeld, még dolgoztunk is együtt. Ezt nem tudom, hogy tudod-e. Az atomerőmű látogató központjában, amikor én oda kerültem a 90-es években nagyon fiatalon, ő már akkor a nyugdíj felé ment, vagy talán már az is volt. Csak azért említem fel apukádat, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy az, hogy milyen műfajú zenét szeretünk, vagy mely klasszikus nagy zenekarok, vagy énekesek a meghatározók számunkra, mindig az is meghatározza ezt a dolgot, hogy a szüleink mit hallgattak, és csak úgy eszembe jutott, hogy most apukád jazzt hallgatott?
2: Nem, egyáltalán nem. Sőt, ő a popzenéről nagyon rossz véleménye volt.
1: Ne, tehát, tényleg?
2: Igen.
1: Ő a klasszikus?
2: Én már 20 fölött voltam, amikor eljutottam oda, hogy elfogadta azt, amit én csinálok.
1: De akkor honnan jött be? Mert azt tudom, hogy egy olyan 8-9 éves korod óta te azért már nagyon aktívan érdeklődtél a zene iránt.
2: Hát 9 évesen kezdtem zongorázni.
1: Úgy van.
2: Igen, hát a jazz honnan jött? Szerintem gimnazista voltam, amikor először megjelentek ezek a zenekarok, ahol nem is feltétlenül a zene, hanem a zongora improvizációk, tehát a Sakatak is talán már akkor volt, meg a Imagination, vagy a Matt Bianco, akik most tegnap előtt játszottak Palóznakon. Meg a Level 42-t akkor nagyon megszerettem, így harmadikos gimnazista koromban, és éreztem, meg később jött a Sting, aki hát ugye szintén azért a jazzzel operál.
1: Így van. Fruzsi, neked a műfaj, szerelem, vagy szerelme?
3: Nekem, hát minket a Matt Bianco az nagyon összekölt a Csabival, tehát, de hasonlókat, tehát én nagyon énekesnős is vagyok, tehát én szeretem a jó énekesnőket hallgatni, néha elsírom magam, hogy oda sose fogok elérni, de szóval, hogy ugyanez, hogy én se vagyok nagyon, tehát nagyon szeretem a jazz, de van egy határa. Tehát a free jazz már nem bírom, nem tudom feldolgozni, vagy te lehet, hogy nem vagyok hozzá elég érett. Még lehet, hogy majd később jön.
1: Én meg kell mondjam, hogy nagyon bírom a jazzt, tehát, hogyha műfajt kérdeznek tőlem és stílust, akkor ez az első, ami kijön a számon, hogyha nagyon-nagyon mondani kell valamit. Nyilván én szeretem a popot, ezekkel a zenékkel dolgozom, és nagyon-nagyon sok mai popslágert kedvelek, de valahogy, ha nagyon meg kell határozni, akkor ezt a műfajt. És képzétek, volt annak idején hosszú évekkel ezelőtt jazz óránk a Paksi Rádióban, és mindig agyalok rá, hogy ezt vissza kéne hozni. Egyébként nagyon sok zenét és zenei válogatást lehetne. hozni, igen. Ahol ott van, így ahogy mondod, még egy Stinktől is, hát a Matt Biancótól meg aztán végképp. Na jó, vissza a Hideaway nevű formációhoz, amelyel tehát összeraktatok három dalt. Egyébként mi lesz a sorsa a daloknak, azon kívül, hogy a rádiók elkezdik játszani, a Jazzy FM is például listára tette és rotációba tette a dalaitokat, vagy akár egyet, vagy kettőt. Hogyan tovább? Mert hogy minket mindig a fellépések érdekelnek.
2: Igen, hát szeretnénk mindenképpen játszani élőben, mert ugye az a savaborsa a dolognak, úgyhogy koncerteket is fogunk szervezni, illetve hát szeretnénk majd egy teljes albumnyanyagot felvenni. Úgyhogy dal van bőségesen, régiek is, újak is, amiket meg lehet csinálni, úgyhogy ezek a tervek. Hát ennyi, tulajdonképpen különösebb extra dolog nincsen.
1: Teljesen jó,
2: játszani és sok lemezt eladni,
1: okay,
2: már ma már nem szoktak.
1: Megmondom, hogy mi volt az elvárásom, tehát egy paksi koncert időpontjának a bejelentése.
2: December 28, jó lehet esetleg?
1: De ez legyen a jövő zenéje konkrétan. Egyébként a stílusról és a műfajról ugye beszélgettünk, de nem tudom, Fruzsi, ugye hát azért mindig az énekes prezentálja a szöveget, a dalszöveget. Ez is meghatározó a számodra?
3: Hogy jó szöveg legyen? Igen. Hát ez érdekes, mert most szerintem ezek a dalok inkább dallam, tehát inkább a dallamuk fog meg, mint a szövegük, igen, tehát nyilván rossz szöveget sose énekelnék el, de szerintem ezek a dalok, ezek inkább a melódia felől jönnek, mint a nagyon ütős szöveg, tehát nem aki kimagasló bennük, hanem a nagyon jó zenészek, a nagyon jó hangszerelés és a nagyon szép dallamok. Tehát igen. Én ezt szeretem ezekben a notákban. Az előzőhöz még, hogy hova akarunk, tehát az nagyon érdekes, hogy mi nem, ez a három dal úgy született, hogy gyakorlatilag nem voltak célok, és attól, amilyen jók lettek, meg amilyen jó volt ez az egymásra találás, nem csak a Csabival, hanem a többi zenésszel, tehát hogy Csabi mindjárt felsorolja őket, igen, de hogy magunk is meglepődtünk, hogy mennyire kellemes produkció jött össze, és gyakorlatilag ez visz minket tovább, és akkor a zenészek.
2: Igen, mondjam a zenészeket. Solymosi Róbert dobol a felvételeken, Szuna Péter basszusgitározik, Lengyel Zoltán gitározik, illetve Dandó Zoltán, aki a dalok producere is, ő játszik akusztikus gitárokon, és ki van még? Remélem, ja, Weisz Gábor, bocsánat, aki paksi.
1: Aki szintén paksi, azért
2: egy paksi, és ő szaxofonozik. Igen. Nagyon szép szólókat, illetve figurákat játszik vele.
1: Igen, igen, igen, és ez így áll össze egyébként a dalokat és a dalszövegeket, tehát mindig mindent te írsz, te hozol össze?
2: Hát a háromból kettőt én írtam, az órás dalt, meg a Bárhogy utazolt, és a könnyű játéknak is a zenéjét én írtam, viszont a szövegét Fruzsi, illetve Duba Gábor.
1: Jaj, tényleg, ezt nem tudtam. Ezt a dalt fogjuk majd mindjárt még megmutatni. Igen. Ott már a szövegíró te vagy.
3: Uh-huh. Hát az alapszöveget azt a Duba Gábor írta, és aztán én egy kicsit belekontárkodtam, de csak magamra egy kicsit magamra hajlítottam. Igen, szaptam, az de jó szó.
1: Igen, teljesen jó, és ezt, hogyha a zeneszerzők is megengedik, hát ez az igazi jó kis együttműködés. Egyébként most, hogy említetted, hogy a Paloznaki Jazz Pikniken voltál, ugye itt van a fesztivál szezon, megválogatjátok? Tehát megvannak a kedvencek? Tehát olyan érdekes, mindig sose gondoljuk, hogy a zenészek is eljárnak koncertre. De igen, hát a zenészek is elmennek szívesen egy jó koncertre. Igen. Nem tudom, hogy lesz még a nyáron olyan, Fruzsi? Nem sok van vissza a nyárba, jut eszembe. Aha, igen, ami érdekel téged.
3: Hát most éppen olyan koncertre fogok menni, amit a fiam érdekli, a fiamat érdekli, a Karzon Komára megyek majd, mert hát az oda kotelező. Igen.
1: Oda,
3: igen, mindig. És akkor hát ahol viszont, tehát érdekes a Palóznakra visszatérve, én oda most már 10. alkalommal mentem, és mind a 3 napot voltam, és ez előtte meg közvetlenül most voltam Lenny Kravitzen, ami például az is egy parádé.
1: Igen.
3: És az van, hogy hát ott a Lenny Kravitz összes magyarországi koncertjén voltam eddig, mert annyira, tehát életem legjobb koncertjei, úgy, hogy csak egy lemezt ismerek úgy behatóban. Nagyon, tehát javaslom mindenkinek Lenny Kravitzet.
1: Hát igen, ő is egy elképesztő, tehát egy zseni egyébként. Igen, egy zseni, igen. És te, Csabi? Hát hogyha én... koncertre elmehetnél, kinek a koncertjére mennél
2: el? Hát én szoktam is járni koncertre, akár hazai koncertekre is, például stb. Is meg szoktam fordulni, de most megnéztem a Weisz Gábor trióját és a Fröxöt, ami nagyon tetszett, illetve a Szuna Peti játszik a Fúzió Group nevű jazz zenekarban, őket is megnéztem nem régiben, illetve voltam Londonban, Matt Biancon, most májusban is, hogy azért most Palóznakra már nem mentünk el, mert sok lett volna két alkalommal. Általában a műpába szeretek. Tehát, ahogy mondtam, hogy nem annyira a jazz zenét szeretem, koncertekre inkább jazzre szeretek járni, mert abból nem tudom, többet tanul az ember, vagy az improvizációkat is, ahogy figyeli meg.
1: Inspiráló.
2: Igen, például Mike Sturt nagyon szeretem, vagy Bob Jameson is voltam valaki a kedvenc zongoristám. De egyébként azt figyeltem meg, hogy a jazzben is azok a zenék fognak meg, ahol valamiféle dalforma van. Tehát van egy alaptéma, és utána arra improvizálnak. Tehát amit te mondtál, hogy a free jazz az hozzám sem áll közel. Tehát azt olyan öncélúnak érzem sokszor. Tehát én mindig dalban gondolkodom.
1: Igen. És egyébként nem is gondolnád, de mások meg, fiatal zenészek elsősorban inspirálódnak a te zenétből, úgyhogy ez mindig is így volt. Ez nem azt mondom, hogy most túl konkrét volt, ez biztos így van. Hát ez biztosan így van. Egyébként visszatérve még rád, Fruzsi, el akartam a beszélgetés elején mondani, nem hiszed el, de múlt héten, pont amikor egyik nap adásban voltam, és az Egyszer Csak nevű formációtól a te énekhangoddal lejátszottam egy dalt, hát mondom, de mi lehet ezzel a Fruzsival, vagy most merre is van ez a Fruzsival? És rád kerestem, képzeld el.
3: És merre vagyok?
1: Figyelj, azokat találtam, amiket csinálsz, tehát, hogy üzletasszonyként, ugye, illetve nyilván a satöbbi zenekar énekesnőjeként funkcionálsz, és elképesztő volt számomra, hogy fölhívott a Csaba, és azt mondta, hogy figyelj, a Giret Fruzsival csinált, mondom, mi van? Most kerestem rá a Fruzsit. Úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog, és nagyon jó volt, hogy itt voltatok. És akkor, hát lassan lejár az időnk, és nagyon örülök, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni.
2: Mi is örülünk, és köszönjük szépen a
1: együttműködésről. És akkor a Könnyű Játék című dalt valahogy azért konferáljuk föl. Tehát azt megtudtuk, hogy a szövegben van részed, Fruzsi.
3: Igen.
1: Zeneileg?
2: A zeneileg ez picit más, mint a másik kettő. A másik kettőben eleve van szaxofon, ami ad egy sajátos hangulatot azoknak a daloknak. Ez picit ilyen nyersebb. Igazából nem is így volt elképzelve a maga a ritmika meg a groove, hanem ez ott a stúdióban, amikor már kezdtük fölvenni, akkor... Ja, egy nagyon fontos embert, vagy elmondtam a Dandó Zolikát? Elmondtam,
3: igen?
2: Ja, jó. Ugye ő találta ki, ő elkezdte játszani, hogy ilyen feszesen játsszuk, és akkor ez lett belőle. Úgyhogy mi ezt is nagyon szeretjük.
1: Igen, és miről szól a Könnyű Játék, Fruzsi?
3: Hát a Könnyű Játék, hát tulajdonképpen egy szerelmes dal, mert mi is lenne, de hogy vegyük könnyedén. Uh-huh. Tehát, hogy az eredeti címe egyébként épp elég volt, és ugye a Duba Gábor úgy írta, és hát én csináltam belőle szerelmes dalt, de, és akkor lett Könnyű Játék. Tehát ez van egy ilyen kis előélete. Uh-huh. Mert, de hát... tulajdonképpen egy egyszerű szerelmes dal.
1: Oké. Na hát ezeket a dalokat, amelyekről most beszélgettünk, Vinnai Csabi és a Hideaway formációja és Giret Fruzsina énekesnő együttműködéséből született dalokat mostantól hallhatjátok a Paks FM-en, a Bárhogy Utazó című dalt megmutattuk. Az óra körbejár. Ezt is majd lejátszuk, de most következik a Könnyű Játék, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük.
1: A Paksról elszármazott zenész barátunk Vinnai Csabi, aki egyébként jövő héten jön egy nagyon érdekes találkozóra.
2: Két hét múlva, a 22-én lesz ez a negyedik Paksi baráti Jam Fest.
1: Képzeld el, hogy az már jövő hét.
2: Másfél hét, legyen másfél hét, kiegyezünk.
1: Giret Fruzsival pedig, hát nem tudom, hogy hol és mikor legközelebb, de...
3: Hát nagyon szívesen lejövök bármikor.
1: Okay. De énekesnőként, illetve üzletasszonyként és reklámszakemberként is ismerhetitek, és egy élmény volt, hogy itt voltatok.
3: Köszönöm.
1: Következzen akkor Giret Fruzsinával az élen a Könnyű Játék című dal. Fogadjátok szeretettel.
0: Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalása rendelkezésre, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
3: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
2: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
3: Hát aki az utóbbi években Pakson focizik, az mind versenyben ebbe volt király címén. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lőni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Egy igazi hétfőre való sláger a kocintós, mert hogy indul a hét, de ettől függetlenül legyen jó kedvetek, Ábist jókedvűen érkezett. Szia, jó reggelt!
2: Hello, jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mit érzékelsz odakint? Itt 27,5 fokot mutat a hőmérő a stúdiónál. Ugye azt mondják, hogy azért ma is lesz vagy 35 fok, nem tudom, mennyire van füllet meleg. Nekem az előbb úgy tűnt, ahogy kikísértem a vendégeket.
2: Hát igen, mert itt még megy a klíma.
1: Ja, az a baj, hogy megy a klíma.
2: Kellemes, a délután meg este van nagyon meleg.
1: Igen.
2: A reggel az a 40 fokba is, vagy a múlt hetekben, amikor 40 fok volt, akkor is sokkal kellemesebb volt a reggel. Csak 27-28 fok.
1: Igen.
2: Vagy 32.
1: Igen, egyébként olyan érdekes ez, hogy lehet, hogy pont reggel mondtam a hallgatóknak, hogy egyébként augusztus 20-a, szélsőségek meg El Niño-k ide vagy oda szokott fordulópontot hozni az időjárásban, és valahogy az augusztus azért mindig meg szokta hozni azt, hogy az éjszakák már hűvösebbek, tehát azért egy picit jobb. Én ugye múlt héten a 40 fokok éjszakájában nagyon-nagyon rosszul voltam a 27 fokban, de talán most egy picit kellemesebb. Jó, hát ma is lesz 34-35 fok, erre készüljetek, viszont nagyon jó zenékre a továbbiakban is, amit majd Ábi fog hozni, viszont előtte valamit ki kell, hogy dumáljunk. Már reggel 6 órakor megígértem a hallgatóknak egy hír kapcsán, hogy erről még lesz szó. Sziget Fesztivál, ezzel tegnap te is foglalkoztál adásban, elindult a nulladik meg mínusz nulladik napokkal együtt, és hát nem tudom, hogy szembe jöttek-e veled azok a hírek, miszerint ugye a szombati DJ Oti féle bulin, ugye Sebestyén Balázs rádiós kollégánk DJ bulijáról van szó, buli után többen kiposztolták, hogy bedrogozták őket, és hát óriási balhé van ebből, már a Sziget is állásfoglalt, és kiadott ezzel kapcsolatban közleményt, az Országos Mentőszolgálat is megszólalt, hogy akkor kivizsgálják az ügyet, mert ott például az egyik testvérpár arra panaszkodott, hogy nem szépen bántak velük a mentősök. Na de ami a kérdésem, például Huszár Enikő, ő egy 39 éves három gyermekes családanya, aki a férjével együtt volt kint egyébként, és egy társasággal szombat este a Szigeten, DJ Oti partiján, és hát ők is ittak, ugye vásároltak innivalót. Egyébként az ő elmondása szerint nem azoknál a pultoknál, ahol hivatalosan lehetett volna, hát a kevés volt a felállított stand. Voltál már a Szigeten, tehát te is tudod, hogy milyen az, amikor 65 ezer ember ott áll a nagy színpad előtt.
2: Pont egy éve, augusztus 10-én.
1: Akkor volt a Post Malone, vagy a...
2: Hát akkor volt a Sziget Fesztivál, azt mondhatjuk, hogy kik voltak, de ugye egy nap nem egy fellépő van a Szigeten, hanem körülbelül 685.
1: De te kinek a koncertjén voltál?
2: Hát most soroljam, mert mondom, ja, hogy ki volt a sztár fellépő,
1: azt
2: ez
1: mond,
2: egy más kérdés.
1: Mond.
2: A Post Malone volt
1: akkor
2: az
1: volt
2: nap.
1: A Post Malone. Okay. Na, tehát álltál már a nagy színpad előtt, körülbelül 60 ezres tömegben, vagy nem tudom, te emlékszel-e arra a tömegre, hogy akkor mit mondtak, hogy ott hány ezer ember állt?
2: Szerintem ennyien voltak, én kellően elő voltam, nem is tudtam felmérni, azt sem tudom felmérni, hogy mekkora az a terület ilyenkor, mennyivel másabb itt Pakson is, amikor ott van elvileg 10 000 ember az űrgemezőnél, ha meg kimegyek, akkor meg el sem tudom képzelni, mert igazából nem tudok arányosítani egy egyszerű plachoz, szóval nem tudom, hogy tavaly mennyien voltak, 65 ezer, hát annyit tudok, hogy voltam már a Puskás Arénában, Teltházban, az 65 ezer.
1: Igen.
2: Más az elosztás ott is, de az 65 ezer, az is 65 ezer, csak ahogy befelé sétál az a több ezer ember, na az soknak tűnik. Bent már nem tűnik olyan soknak, mert ugye nagy a tér, el vagyunk osztva.
1: Igen, de minden esetre sokan panaszkodtak arra állítólag, hogy pedig hát a Sziget nyilván

0: Nagyon sok mindenre van felkészülve, és akár a nulladik napokon is sok mindenre viszont, és nagy tömegre, viszont azt mondják, hogy azért nem volt annyi vendéglátó ipari egység, és ivós pult, és nagyon kigyózó sorok voltak, és például ez a 39 éves anyuka azt írja, hogy ők valahova oda a VIP szektor felé mentek, és ott valakit megszólított a kerítésen kívül, hogy tudna-e innivalót, tehát nem teljesen értettem, hogy honnan vásárolták az innivalót, és ugye ő azt állítja, hogy az italába tettek nyilván valamit, hogy ennyire nagyon-nagyon rosszul lett, és elmeséli egy pár perces posztban, hogy most miért nevetsz ezen? Valami hát eszedbe
1: jutott? Eszembe jutott egy vicc. Igen, az, hogy amikor mondja egy csávó, hogy hát nem tudom, mit tettek a 35 csörömbe tegnap, de nagyon rosszul érzem magam.
0: Júj! Igen. Egyébként egy másik testvérpár is, Galambos Norbert, az ő posztját is nagyon sokan megosztották, és ő azért leírta, hogy úgymond alapoztak a szigetre való belépés előtt a hugával, tehát, hogy ittak alkoholt, de ennek ellenére ott a huga járt úgy, hogy meggyőződésük, hogy valamit beletettek az italába, annyira rosszul lett, és be is került. Egyébként a detoxikálóba vitte a mentő, de hogy egyért ez a gina tünetei voltak, ugye ez az a szer, amit előszeretettel szoktak bulikban, elsősorban az italokba keverni, és attól, hát ha nem is eszméletét veszti az ember, de majdnem, de hát szinte mozdulni nem tud, és csak feküdni, annyira rosszul van. És ennek ellenére például nagyon fel voltak azon háborodva, hogy ez a kis korlapjára, amivel végül is pár óra múlva jobban lett, és kiengedték, azt írták, hogy túl alkoholizált, és ez volt a probléma. Holott, amikor kezelték, akkor mondták az orvosok, hogy ez egyértelműen ennek a dzsinának a hatásai mutatkoznak. Na mindegy, figyelj, a lényeg, amit kérdezni akarok tőled, mert az Enikőnek a bejegyzése alatt az a top comment tulajdonképpen szívemből szól, és emlékszem, hogy most nem tudom, hogy ebben az évben, vagy a tavalyi évben, amikor egy rendőr hölgy volt a vendégem, és kábítószeres ügyekről volt szó, és még egy szakember itt ült, akkor én ugyanezt a kérdést feltettem, amit ez a top kommentelő megfogalmazott, a következő írja, egyébként Sződi Judit, nem vonom kétségbe, hogy így volt, mármint, hogy megtörtént ugye a hölgyel az, hogy őt bedrogozták, nem vonom kétségbe, hogy így volt, csak megérteni szeretném. Amit én látok, van egy hatalmas tömeg, ahol valaki, vagy a vendéglátós, vagy útközben más kábítószert tesz az italba. Nyilván ez neki költség és kockázat. Eljut az ital a fogyasztóhoz, aki a hatalmas tömegben valahol rosszul lesz. Kicsi az esély, hogy a tettes megtalálja, nagy az esély, hogy a társasága nem hagyja magára. Hogyan lesz ebből haszna annak, aki beletette az italba a drogot? Hát ezt egyszerűen én sem tudom megérteni. Tehát, hogy most már pár éve jönnek ezzel fiatalok is, hogy őket, van egy nagyon kedves ismerősöm, te is ismered egyébként, majd megsugom a nevét, fiatal, körülbelül veledkorú, és tavaly pont elmesélt egy ilyen szitut, hogy őt bedrogozták. De nem látom a miértet. Na, szerinted?
1: Hát engem a miért annyira nem érdekel, mert szerintem ez a tök egyértelmű, amin én nem is akarok gondolkodni. Pont azok a kérdések miatt, hogy mást is mondjak, miért vannak azok a, hogy a te születésnapodat mondjam, 2001-09-11, vagy hát nem 2001, de igen, 09-11, miért érdeke valakinek, hogy meghalljon, és mellette még halálba vigyen több embert. És ugye vannak ezek a terroristák, vagy bombázók, akik ebből a célból. Miért van az, hogy valaki, csak ugye a súlyosbítás a kérdés.
0: Az öngyilkos terroristákra gondolsz, igen?
1: Rész, rájuk is. Miért van az, hogy valaki önöket csinál, hogy vízből hashajtót dobál a galamboknak? Azért, mert utána azt nézik végig, hogy a téren tele...
0: Ne idegesíts! Ezt nem hallottam. De,
1: és szerintem ugyanez. A hashajtó ugyanúgy pénzbe kerül. Ugyanúgy pénzbe kerül, nem tudom eljutni egy másik országba, és ott bajcsán vagy a saját ország, vagy a saját életedet kockáztatod, még hogyha az ő vallásokban ez egy szép dolog. Most csak írtani ez a kettő jutott eszembe. Ezek ilyen dolgok, hogy nekem nincs abból se érdekem, hogy visszamenjek óvodába, hogy van egy pukipárna, és leteszem valaki alá, másiknak cikké, meg nevettem egy jót, nem tudom, másiknak okoztam egy napot, ki hogyan éli meg ezeket a dolgokat. Én így vagyok vele. Valaki, vannak, ugye, tudjuk ezeket általános iskolában is azzal kezdték, vagy a gimiben, hogyha a drogfogyasztásról beszéltek, akkor ugye hogy tisztázok azt, hogy például a nők esetében, hogy ugye van az a fajta bedrogozás, amikor azért adják a nőnek például, vagy bárkinek, hogy kihasználják utána, hogy annyira tudatlan állapotban legyen, szóval innentől kezdve én nem is tudok ezen gondolkodni, van-e rengeteg ilyen, amit nem tudok, hogy miért csinálnak, de itt soroltam hirtelen 2-3-at, az egyik már ebbe a bedrogozás hoz kapcsolódik. Nem tudom, hogy miért, valószínűleg beszerzési ára, nem tudom. Én például egy puki párnára költenék 3000 forintot.
0: Csak úgy.
1: És hogyha ezek a designer drogok is 500 forint darabja, hát nem mondta, hogy 10.000 forintot nem teszek rá. Én nem, de ugyanígy miért tesz boldogságot, múltkor az egyik barátaimmal. Én nem szerencsejátékozok, engem nem izgat az, hogy nyereke vagy nem. Nem onnan fog meggazdagodni, ezt mindenki tudja. Meg senki nem onnan fog, de valahogy feltesznek 10.000 forintot, vagy 5.000. Ez is egyfajta ilyen, ez már a más, de ez is egy olyan, hogy miért csinálja az ember, ha tudja, hogy sehova nem visz. Én ezen az elven nem csinálnék semmilyen, meg hát ez detoxikálva, meg ki tudja, lehet sokkal rosszabb is, kinek a szervezete, hogy reagál, és mennyi alkohol, és mennyi drog kombinációja van, nem vagyok orvos, se kemikus, nem tudom, milyen hatások vannak, de nekem nem az a kérdésem. Nyilván felvetődik bennem, de én ezt olyan hamar lezárom, nekem az a csúnya gondolat fogalmazódik meg, hogy nem tudnak az emberek magukra figyelni. Nekem a szüleim ezerszer elmondták. Engem megneveltek, hogy talán nem mondták el, de magamtól tudom, hogy én a magam korában, és már egy jó pár éve járok szórakozni, én körülbelül 3 darab olyan esetet tudok megszámolni, amire tisztán emlékszem, hogy úgy ittam bele egy italba, amit barátom hozott, hogy nem előttem töltötték. Én úgy nem iszok bele italba, hogy nem előttem töltik. Ha nekem azt mondják, hogy hozok piát, azt mondom, elmegyek veled, és végignézem, hogy beletöltik.
0: Ilyen rendes vagy.
1: Én ilyen rendes vagyok, mert pont az ilyen alkalmak miatt. Én nem tudom, mindenki a maga fele, nem kisgyerekek vagyunk, 39 éves vagy, nem rosszból, de nem a kerítés mellett fog. Én nem vagyok tisztában a sztorival egyébként, én a hétvégén, ez egy másik téma, de a hétvégén kevesebbet telefonoztam, mostanában így törölném le az applikációkat, csak rájövök, hogyha letörlöm az applikációkat, meg nem használom a telefonomat, akkor sehonnan nem értesülök
0: a hírekről,
1: és most egy ilyenben vagyok egyébként, egy ilyen nehéz témában, hogy akkor most ezt hogy érem el, hogy képben legyek a legtöbb fontos dologgal. És ez is egy érdekes téma, hiszen én is voltam fesztiválon, és valószínűleg még megyek, vagy csak egy koncertért, vagy hasonlóért, de amit most így félfülel hallok, hogy a kerítésem, meg nem teljesen olyan környezetben, hát mi van?
0: Igen. És egyébként az az érdekes ebben a dzsinában, tehát ebben a szerben, hogy ugye nem azt a fajta kábítószer élményt hozza, hogy jól érzed magad, hanem kimondottan rosszul érzed magad. Ugye ezért nem feltétlenül okoz függőséget, és hát egyáltalán nem okoz függőséget. Na mindegy, ez egy nagyon érdekes eset, és szerintem még foglalkoznak ezzel. Egyébként a Sziget közleményt adott ki, és azt mondta, hogy a 65.000 emberből az ő statisztikáik szerint 60 embert láttak el a mentősök, tehát annyian lettek rosszul, és ebből 40-en úgymond idézőjelbe téve csak rosszul lettek valószínűleg a melegtől vagy a tömegtől, és 20-an kerültek detoxikálóba, de alkohol problémával, tehát ők nem is tudnak arról, hogy itt ilyen úgynevezett bedrogozás téma lett volna. Miközben ugye valóban volt például egy olyan lány, aki azt mondta, hogy őt is gina tünetekkel kezelték, de aztán a papírjára nem azt írták, tehát így akkor a statisztikán valóban csak az alkohol probléma jelent meg. Na mindegy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként erre a bizonyos top kommentre többen azt válaszolták, hogy mert azok, akik ezzel mahinálnak, elsősorban a dzsinával, úgy csinálják, hogy mondjuk egy társaságból, vagy egy nagyobb buliban 5-6 ember poharába legalább belecsempészik, és akkor figyelik azokat az embereket, és akik úgy lesznek rosszul, hogy magukra maradnak, azokat tudják kihasználni, akár kirabolni, vagy bármilyen más olyan dolgot elkövetni ellenük, ami hát nem egy kellemes dolog, és mindenképpen bűncselekmény egyébként. Tehát ez Még ez a válasz a legelfogadhatóbb a számomra, de egy 65 ezeres Sziget Fesztivális koncerten én ezt elképzelhetetlennek tartom. Tehát mondom, én csak ezért nem értem.
1: Mi hol tudsz elképzelni a május 20-ai, az augusztus 20-ai Paksi ünnepségen? Hát a 65 ezer, én keveslem azt a 20 embert.
0: Nem 100. tudom, nem tudom. Jó, egy 100 fős buli, ez meg valószínűleg nagyon házi buli, és ismered a másikat, igen, értem.
1: Hát 65 ezer, szerintem az a 20, az nem statisztika, az egy átverés. Uh-huh. Nem hiszem el, hogy 20 ember, hát 20 ember nem kerül be detoxba.
0: Állítólag csak 20 embert kezeltek a 65 ezerből alkohol problémával, igen.
1: Persze.
0: Uh-huh. Na jó, minden esetre egyébként az országos mentőszolgálat is megszólalt, de ők az ügyben, hogy az egyik posztoló, aki szintén leírta a sztoriát, hogy ő szerinte vele is ez történt, ő azt állította, hogy vele és a testvérével úgymond nagyon lekezelően és nagyon csúnyán bántak az ottani mentősök, és a mentőszolgálat kiadott egy közleményt, hogy akkor ők ezt kivizsgálják. Miközben azt gondolom, hogy egyébként pont a Facebooknak és a social media felületeknek köszönhetően a mentősök kell szemben is van egy nagyon komoly szimpátia, tehát hogy szeretjük és elismerjük azt, hogy ők azért sokat dolgoznak, értünk és az ember életért, de hát azért ilyen is van. Na mindegy, elmondtad a véleményed, igen, mi jut eszedbe?
1: Én, hát azt sem tudom, pár hete láttam egy Facebookon, ugye, egy olyan videót, ahol az egyik ismertebb doktor úr, lassan majd mindenki találja, hogy ki lehet.
0: Zahér Gábor, kedvencünk?
1: Hát akkor mondjuk ki, hogy az ő neve. Igen, igen. Kitették Facebookra, hogy az egyik azt hiszem sport eseményről bevittek egy kicsit ilyen, talán össze is volt verve, vagy kicsit meg volt sérülve a csávó, a feje, és próbált vele beszélni, hogy de kicsit erőteljesebben, mert azért ő is 60 éves, már nyugdíjba ment párszor, vagy nem is tudom, hogy van a doktor úr, és az volt odaírva, hogy az új... igen, akkor most aztán elmondtam, hogy milyen szurkoló, és ott ült, és hogy zajlott ez, nem tudom, hogy került ki, vagy miért került ki ez a videó, és hogy ott beszélgetnek, nem AI volt, mielőtt ez egy... De szerintem semmi gond nem volt a videóval, aki volt már részeg és fáradt részeg, az tud így viselkedni, nem válaszolt a kérdésekre, ő haza akar menni, ilyeneket mondott a csávó. Nem volt nagyon bunkó, de egy ponton azt mondta a doktor úr, de ő nem engedheti el. Az orvos nem engedheti el, hát neki az a dolga, hogy ezt a szerencsétlent kivizsgálja ellása saját érdekében. Mm-hmm. Nem engedheti haza azért, mert ő haza akar menni, vagy ránéz, hogy jó van, kialussza. Mert valószínűleg ez lesz, hogyha nem fogyaszt még több bármi szert, vagy alkoholt. És a kommentek engem megöltek, mert ugye a kommentek a legjobb része ezeknek a tartalmaknak, hogy milyen nagyra van a doktor úr, meg mit képzel. Én még nem értem, hogy persze úgy beszélt, de amikor a srác teljesen ellenkezik, semmit nem enged, holott neki tesznek szívességet, mert ez egy nem szívesség, hát olyan helyzetbe hozta magát, hogy muszáj volt ott lenni, és akkor a kommentelők még a doktor úrba állnak bele, hogy egy kicsit jobban megmondta neki a véleményét. Nem beszélt csúnyán, csak... elmondta, úgy, ahogy ismerjük.
0: Hát, kicsit úgy helyre kell,
1: ahogy ismerjük, igen, hogy jó, akkor most ide figyeljen, akkor most ez meg az lesz, és akkor most befogja a száját, szerintem ez még mindig nem egy határátlépés, nem emeltkezett rá, mert nem is teheti meg, holott a csávó valószínűleg már azt is megtette volna, mert rendőrök is érette, vitték be, az is kiderült a videóból, szóval ezek a kommentek meg, hogy az emberek hogy viselkednek, az lehet, hogy van olyan, aki én eldúrra mentősként, de az milyen nehéz, uh-huh, amikor...
0: Kezelni.
1: Hogy egy olyan részegemben, aki alapból azért kerül be, mert törik fel verekedni, most ez egy másik téma, de bármilyen drog hatására, vagy alkohol hatására, kell próbálni egy olyan embert kezelni, aki nem partner, mert általában elmész az orvoshoz, azt csinálod, feküdj fel a hátadra, felfekszel a hátadra, csöndben mindent megcsinálsz, csak legyél egészséges. Ezek a srácok meg észre se veszik, hogy mibe vannak, mert fogalmuk sincs, nem is fognak rá emlékezni, és akkor, hát azt szóval nem tudom, biztos, uh-huh, hogy el tud pattanni, nem kétlem, hogy megtörtént.
0: Ez a videó egyébként szembe jött velem is, pár nappal ezelőtt, vagy egy héten nem tudom ezelőtt, de nem néztem végig, és a kommenteket sem olvastam, de nagyjából megvan, igen, hogy miről van szó, és kedvenc orvosunk, ugye ez a Zahár Gábor, az, aki ezt a... És egyébként nem valami Kispest meccs volt, vagy valami...
1: Hát annyit írtak oda, hogy Kispest Újpest szurkoló és Zahár Gábor.
0: Ja, értem. Na jó. Csak úgy, mert a Paksi FC megjátszott, és az is egy érdekes történet.
1: Hát a Kispest az tegnap volt.
0: De egyébként te nem láttad a meccset, mert utazásban voltál, ugye? Vagy megvan a meccs?
1: Most nem nézted.
0: Jó, na, minden esetre akkor ennyit a fesztiválokról, és akkor ezekről a dolgokról. Mindenki vigyázzon magára, tart a Sziget Fesztivál. Egyébként mi, a Paks FM, a csütörtöki napon leszünk a Szigeten, a helyszínen, és aznap fogunk majd tudósítani. Ma este egyébként Morcsibá és Fate lesz, a két brit zenekar lesz a sztár fellépő, a következőkben itt a Paks FM-en pedig veszi át a terepet és a DJ pultot, és nem tudom, tudod-e, hogy a Best of órában 97-ből fogsz játszani.
1: Tudom.
0: Jó kis retro óra lesz. Oké, Ábi jön, Andi megy, további jó rádiózást mindenkinek.
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ez volt az Élettő. Good morning. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt. Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk. A Pax FM slágereivel.

0: XFM slágereivel.
1: XFM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Fél tíz után járunk, ez a Paks FM, a mikrofonnál Strasser Ábner van egészen 2 óráig itt a mikrofon mögött. Hozom a jó hangulatot, hétfő van, de senki ne búsuljon, a péntek lassan itt van és nyár van, és most 40 fokra sem kell számítanunk, de mindenki figyeljen, aki kint dolgozik, vagy kimegy a napra, hiszen hamar le lehet égni, vagy esetleg napszúrás lehet kapni. Ígyatok sok folyadékot. Most pedig első körben jön Zara Larsontól a Midnight Sun.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Clean Bandit től és Anna Maritól szólt a Cry Baby itt a Paks FM-en. Most pedig egy kicsit megzavarom ezt a zenei jó hangulatot azzal, hogy augusztus 10-én, vagyis a mai nap tartják az oroszlánok világnapját, amely a vadon élő állatok királyának védelmére hívja fel a figyelmet. És van egy elég durva adat, nagyjából 100 évvel ezelőtt még akár 200 ezer vadon élő ország lehetett Afrikában, ma viszont az IUCN szakértői csoportjának 2025-ös becslése szerint már csak 22-25 ezer felnőtt és fiatal oroszlán élet a kontinensen, vagyis az egykori állomány töredéke maradt meg. Ráadásul történelmi élőhelyüknek mára mindössze körülbelül 6%-a fordulnak elő. Azért akad jó hír is, Indiában az ázsiai oroszlánok száma az elmúlt években növekedett, és egy könnyedebb érdekesség a végére, egy oroszlán akár napi 20 órát is pihenhet, úgyhogy az állatok királya az alvásban sem teljesít rosszul. Most viszont térünk vissza a zenékhez, jön a Two Colors-től a Love Fool.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék és Szekszárd között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányában a 23-as és a 28-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, most meghallgatjuk a 10 órás híreket, és folytatjuk a jó zenével és a jó hangulattal, jön Burak Yeter és a Say My Name.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlította Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
6: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
5: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
6: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
5: Folytatódnak ezen a héten is Tolnavár megyében a kiemelt nyári NAV ellenőrzések. A NAV Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 29 és augusztus 23 között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Tamásiban, majd augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében. Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolnavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófa védelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 4 perc van, folytatjuk a jó hangulatot itt a Paks FM-en. Ebben az órában is jönnek a legjobb zenék, illetve azt is megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink lesznek így augusztusban. Továbbá beszélgetünk itt a születésnapjainkról, illetve nagyba mennek a fesztiválok és a karneválok, így közeleg a Savaria történelmi karnevál is. Erről is szót ejtünk. Elsőként ebben az órában pedig jöjjön Burak Yetertől a Say My Name.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: a szárnya.
1: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Ma augusztus 10-én helytörténeti előadássorozat

0: lesz Simon tornyán. Miért kellett Cézárnak meghalnia? Ez lesz a téma, amit kidolgoznak 17 órától a Simon tornyai várban. A részvétel ingyenes. Továbbá ma kezdődik Gerjenben a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Augusztus 11-én kedden Bölcskén táncház lesz. Jövőnk a hagyomány, 18 órakor kezdődik, Bölcskén a Rákóczi Filmszínházban. Augusztus 15-én Bölcskén Richter hüllő és kisállatkiállítás lesz, egzotikus állatok közelről és test közelből, aki úgy szeretné. Bölcskén a rendezvényházban 10 óra 30-tól lesz a rendezvény. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban szezonnyitó ringató lesz augusztus 15-én 10 órától. Augusztus 17-ig pajtáska adománygyűjtést tartanak, egy táskányi segítség, jó állapotú iskolatáskák, alsó-felsős méret, ürist ki és tisztítsd meg. Pakson az Ifjúság utca 4 alatt a Szociális Központban minden hétköznap 8 órától 16 óráig tudjátok leadni. Augusztus 19-én második bagoly túra lesz Simon tornyán. Az indulás a vártól lesz 18 órától. Augusztus 19-től 21-ig Szent István napok lesznek Pakson. Többek között lesz piknik mozi, Veracruz, jön a Neoton Familia, sztárjai, a Pornograszt és még sokan mások a hétvége folyamán.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Jack Redditch-től szólt az I Need Sunshine. Ma pedig kapunk elég napsütést, szóval ettől nem kell aggódni, inkább mindenki figyeljen, nehogy megégjen vagy napszúrást kapjon, és így augusztus 10-én nem más van, mint egy születésnap, hiszen ma ünnepli 66. születésnapját Antonio Banderas, aki 1960. augusztus 10-én született a spanyolországi Malagában. Érdekesség, hogy gyerekként egyáltalán nem színésznek készült, profi futballista szeretett volna lenni, ám 15 évesen eltörte a lábát, így más irányt vett az élete. Később Hollywoodba úgy érkezett meg, hogy alig beszélt angolul, ezért első amerikai szerepeiben a szöveg egy részét fonetikusan tanulta meg. A nagy áttörést Hollywoodban az 1990-es évek hozták meg, később pedig ő lett Zorro, majd egy egészen más generáció, a Shrek és a Csizmás Kandúr. A Kandúr filmekből ismerte meg a hangját, Banderast 2020-ban Oscar-díjra is jelölték, a Fájdalom és Dicsőség főszerepéért. Nem rossz karrier valakitől, aki eredetileg a futballpályán képzelte el a jövőjét. De emellett még egy számot is elhozok tőle, hiszen énekelni is tud, jön Antonio Banderastól, a születésnaposunktól, a Los Lobos 2009-es feldolgozás. Soy un

0: Switch Discótól szólt a Hideaway, most pedig már közeledik Magyarország egyik leglátványosabb történelmi fesztiválja, a Savaria Történelmi Karnevál, amikor Szombathely néhány napra visszarepül az időben. A város azért különleges helyszín, mert az ókori Savaria több mint 2000 éves múltra tekint vissza, és a Római Birodalom egyik fontos pannóniai városa volt. A karneválon ezt a korszakot római légiósok, gladiátorok és korhű jelmezek idézik meg, de több más történelmi korszak is megjelenik. Az egyik leglátványosabb program hagyományosan a fáklyás felvonulás, amikor több száz jelmezes résztvevő vonul végig Szombathely belvárosán. A karnevál tehát nem egyszerű fesztivál, hanem néhány napra gyakorlatilag egy 2000 éves város története elevenedik meg az utcákon. Ezek az igazán jó hangulatú fesztiválok, egyszer ide is érdemes lesz elnéznem, és nektek is. De addig is zenéljünk egy kicsit, jön Shane Paultól, és innától Let It Talk To Me.
1: Let it talk to me.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bálta Szék és Szekszárd között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M60-os autópályán az M6-os autópálya irányában a 23-as és a 28-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát pedig Martin Garrix-el kezdjük meg, és a Told You So-val. A Told You So a holland DJ producer Martin Garrix és az énekes dalszerző Jax közös dance pop, house pop dala, amely 2024 novemberében jelent meg. Először az Amsterdam Music Festivalon adták elő 2024-ben, így nyáron ez egy nagyon hangulatos fesztiváldal, jó is lesz meghallgatni, de előtte jönnek a 11 órási hírek.

0: híreket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári Vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
4: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első félidőben akadozott a játék, második félidőben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben. Vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék. Azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
3: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
4: Hát aki az utóbbi években pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirályi címre. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lépni.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, továbbra is a Paks FM-et hallgatjátok, ezek voltak a 11 órási hírek, ezt az órát is folytatjuk a jó hangulattal, és egy-két érdekességgel, mint például, hogy mostanság lesz 160 éves a fővárosi állatkert és növénykert, és egy kicsit foglalkozunk azzal is, hogy itt a vízhőmérsékletek hogy állnak. Egy szempontból azért, hogy a mai nap, és hogyha esetleg úgy tervezzük, hogy lemegyünk fürdeni, és lehűtjük magunkat, akkor mire lehet számítani, illetve hogy milyen rekord vízhőmérsékleteket mértek itt idén. Most kezdjük zenével, jön Martin Garrix-től a Told You So.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Tóth Abigail és Accent-től szólt a Sugar Daddy, egy 2025-ös számot hallottunk, a tegnapi nap folyamán pedig vasárnap a 160. születésnapját ünnepelte a Fővárosi Állat és Növénykert, 1866. augusztus 9-én nyitotta meg a kapuit, így a világ egyik legrégebbi ma is működő állatkertje. Az induláskor körülbelül 500 állatot mutattak be, és az egyik legnagyobb sztár egy Kristóf nevű barna medve volt. Az intézmény első igazgatója pedig nem más volt, mint a híres zoológus Szántusz János. Ma már több ezer állatnak ad otthont a kert, miközben természetvédelmi és fajmentő programok is részt vesznek. Érdekesség, hogy az állatkert Budapest egyik legrégebbi folyamatosan működő intézménye, vagyis már akkor is lehetett itt egzotikus állatokat nézni, amikor még Budapest néven sem létezett a főváros. Pest, Buda és Óbuda csak 1873-ban egyesült, itt realizálhatjuk, hogy mennyire is régi a szeretett állatkertünk. A következő percekben pedig szóljon egy kis zene ennek az ünnepre, jöjjön Éloktól a Deep Down.

day. Heavy Chitter Soul for a better day. Most pedig tényleg a jobb napokban bízhatunk csak, hiszen nem csak a szárazföldön érezzük az extrém meleget. Friss adatok szerint júliusban a világ tengereinek felszíne is rendkívül meleg volt, több térségben tengeri hőhullámok alakultak ki. Ez azért fontos, mert az óceánok a földön keletkező többlethő több mint 90%-át elnyelik, ha pedig tartósan melegebbek lesznek, annak komoly következményei lehetnek. Gyakoribbá válhat a korall fehéredés, megváltozhatnak egyes halfajok élőhelye, a meleg víz pedig több nedvességet juttathat a légkörbe, vagyis amikor a tenger felmelegszik, az nem csak annyit jelent, hogy kellemesebb benne fürdeni, hanem hogy hosszabb távon az egész bolygó időjárására is hatással lesz, és ebbe bele se gondolunk, így aztán tényleg nagyon sürget minket az, hogy figyeljünk a környezetünkre, és a lehető legkevesebb szennyeződést vigyük mind a tengereinkbe, mind a légkörünkbe. Ezzel zárom ezt a témát, és jön most Cisco-tól a Tank Song.

Marshmallow és Ellie Goulding-tól szólt a Save My Life. Most pedig azzal segítek, hogy ilyen melegben elmondom, hogy milyen hőmérséklete számíthattok, hogyha elmennétek fürdeni most vagy a napokban, hiszen jelenleg a Duna Dunaújvárosnál 26 fokos, Bajánál 27 fokos, így valahol a környékünkön is erre kell számítani vízhőmérsékletben. Szegednél a Tisza 27 fokos, a Balaton Siófoknál 25 fokos, a Velencei tó 24 fokos Agárnál. Úgy érzem, hogy kicsit visszaestek a hőmérsékletek. Ez valahol kedvező, illetve a még jobb hír, hogy kint sincs jelenleg 40 fok, hanem 30 és felett mutat itt a rádió stúdiójánál. És hogy a tengereket is megnézzük, Gdansknál 20 fokos a Balti tenger, az Adria Splitnél 29 fokos, a földközi tenger is kellően meleg, Malagánál összvíz 23 fok, de Barcelonánál 30 fokot is mérnek. A fekete tenger Burgásznál 26 fokos, a vörös tenger pedig Hugradánál 29 fokos, és hogy az óceánt is megnézzük, Lisszabonnál 21 fokos a hőmérséklete. Ajánlom mindenkinek, hogy aki tud, menjen le és fürödjön egy kicsit, de ne felejtsétek a felkendőt, vagy valamilyen sapkát, nehogy napszúrást kapjatok, illetve a naptejet, hogy le ne égjetek, és a folyadékpótlást se felejtsétek. Most jön Regán Lilitől és Chris Willistől.

Orva Tamás és a Kovász, ki meg a Vegától szólt a Fehér Holló, így zárom is a 11 órát, déltől pedig jön a Best of óránk, ahol is ma csak 1997-ből fogok játszani, hiszen a Best of óránk mai tematikája az a 97 lesz, és elsősorban jön Aquától a Barbie Girl 1997-ből.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
6: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalása rendelkezésre, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a budapesti napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
7: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
6: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
7: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
6: Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófavédelem.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
8: Elérkeztünk a déli órához, 12 óra, 4 perc van, megkezdem a Best of óránkat, ahol is csak 1997-ből fogok játszani. Maradjatok velem, elsőként jön az Aquától a Barbie Girl.
0: Best of 30, déltől egyig, csak a Pax FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.
9: Hi, Barbie.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Az elmúlt 30 év slágereiből ma is kiválasztottunk egy évet.
3: Az évjárat 1999.

Az ilyenek voltunk, Kovács Ákos, a magyar énekes dalszerző egyik legnépszerűbb és legismertebb lírai slágere, amely 1997-ben jelent meg, így nagyon is kapcsolódik a mostani Best of óránkhoz, ahol csak a Best of, vagyis a 97-ből játszom. A beavatás albumon jelent meg ez a sláger és Maxi CD-n. A dal zenéjét Madarász Gábor és Ákos közösen szerezte, míg a szöveget maga Ákos írta. A szerzemény a mai napig a ballagások, esküvők és nosztalgikus ünnepségek állandó kísérője. A következő 97-es sláger pedig a Men in Black, ami Will Smith legmeghatározóbb filmzenéje, ami 1997-ben jelent meg az első rész főcímdalaként, hiszen ez egy film is, mindannyian ismerik a Men in Black-et, és azonnal globális popslágerré vált, és azonnal globális popzenei slágerré vált. Will Smith egyébként 1998-ban Grammy-díjat kapott érte a legjobb szóló rap előadás kategóriájában. Hallgassuk is most meg, itt a Best of óránkban Will Smith-től a Men in Black sláger 1997-ből.

A Napolaj szólt a 90-es évek egyik legmeghatározóbb magyar euro dance pop slágere, amelyet az UFO együttes adott ki még 1997-ben a Paris című nagy lemezén. A dal a felszabadult balatoni nyarak, a strandolás és az önfelett flörtölés ikonikus himnusza, amely a mai retro buliknak is elmaradhatatlan kelléke. A következő 97-es slágerünk pedig a holland Flip the Script 1997-es Confusion albumon megjelent Everybody Funk Now című dal, egyik klasszikus 90-es évekbeli hip-hop house R&B szám, amely pörgős ritmusáról és jellegzetes refrénéről ismert. Hallgassuk is most meg!

0: A Squeezers-től szólt a Saturday Night 1997-ből, hiszen ez az óra az 1997-es slágerekkel volt teletűzdelve, de most vége, meghallgatjuk az egyórai híreket, utána pedig visszatérünk, és játszom az all-time slágerek összeséből egy-egy slágert. Maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: FM. Összeköt.
1: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 10-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Régészeti leletek kerülhetnek elő a Duna medréből. Kigyulladt egy autó vasárnap az M6-oson. Bajnokit játszott hazai pályán a PFC. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
3: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
2: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
3: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
2: A Vajda Papír csoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátás biztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a budapesti napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. Ezen a héten is több Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
1: Paks FM hírek.
2: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a kiemelt nyári NAV ellenőrzések. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 29 és augusztus 23 között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. kezdetét. Ezen a héten szerdán Tamásiban, majd augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarak oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták. Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófavédelem.
1: És most, sporthírek a Paksefemen.
2: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyedórájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
0: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első félidőben akadozott a játék, második félidőben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
5: A 13 órás híreket hallhattuk, most pedig folytatjuk a jó zenékkel, és egy-két érdekessége, mint például, hogy milyen lesz az időjárás a következő napokban, vagy hogy hol tart a Pókember filmnek a sikere, vagy esetleg, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket a környékünkön a következő napokban, hetekben. Elsősorban most jöjjön a The Weeknd-től a Dancing in the Flames.
1: És most egy újabb óra a Pax

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma augusztus 10-én helytörténeti előadás sorozat lesz Simon tornyán. Miért kellett Cézárnak meghalnia? Ez lesz a téma, amit kidolgoznak 17 órától a Simontornyai várban. A részvétel ingyenes. Továbbá ma kezdődik Gerjenben a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Augusztus 11-én kedden Bölcskén táncház lesz. Jövőnk a hagyomány 18 órakor kezdődik Bölcskén a Rákóczi Filmszínházban. Augusztus 15-én Bölcskén Richter hüllő és kisállatkiállítás lesz, egzotikus állatok közelről és test közelből, aki úgy szeretné. Bölcskén a rendezvényházban 10 óra 30-tól lesz a rendezvény. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban szezonnyitó ringató lesz augusztus 15-én 10 órától. Augusztus 17-ig pajtáska adománygyűjtést tartanak, egy táskányi segítség, jó állapotú iskolatáskák, alsó-felsős méret, ürisd ki és tisztítsd meg. Pakson az Ifjúság utca 4 alatt a Szociális Központban minden hétköznap 8 órától 16 óráig tudjátok leadni. Augusztus 19-én második Bagoly túra lesz Simontornyán. Az indulás a vártól lesz 18 órától. Augusztus 19-től 21-ig Szent István napok lesznek Pakson. Többek között lesz piknik mozi, Vera Cruz, jön a Neoton Family, a sztárjai, a Pornograszt és még sokan mások a hétvége folyamán.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kánikulával indult a hét, ma délután 36 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, de nézzük a holnapi és holnap utáni napot. Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulnak ki záporok és zivatarok. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hideg front hatására sok felé élénk, főként a Tiszán túlon és északkeleten. Erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet, hajnalban 11 és 22 fok várható. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Charlie Ray Jamesontól szólt a More, most pedig lépjünk egy kicsit a filmvilágba, hiszen elképesztő tempóban döntögeti a rekordokat a mozikban a legújabb pókember film, a Spider-Man Brand New Day, a Tom Holland főszereplésével készült film. Július 31-én debütált Amerikában, és mindössze 6 nap alatt átlépte az 1 milliárdos bevételt, amire korábban csak egyetlen film volt képes ennél gyorsabban. A lendület pedig a második hétvégére sem állt meg. A legfrissebb adatok szerint a film 10 nap alatt 1,67 milliárd dollár jár világszerte, ezzel pedig jelenleg 2026 legnagyobb mozi sikere. Ráadásul már a premier előtt sejteni lehetett, hogy óriási lesz az érdeklődés. Az első előzetest 718,6 milliószor nézték meg egyetlen nap alatt, amivel minden korábbi filmtrailer rekordját megdöntötte. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy sikert arat a mozikban. Most térünk vissza a zenékhez a mozi után, és a filmek után jön Kygo és Eva Max közöse, a Whatever.

0: műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Paks FM.
2: Paks FM.
4: Minden a helyére kerül.
3: Paks FM.

Oh, Why Don't We Till szólt a Falling, és elérkeztünk a 2 órához. Az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallhattátok, itt a Paks FM-en. További jó rádiózást mindenkinek, én most elköszönök, a holnapi nap folyamán szintén 9-től 14 óráig hallhattok engem. Mindenkinek további jó rádiózást, kitartást ebben a melegben, sziasztok!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
4: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
3: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
4: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
3: Ezen a héten is több Tolnavár megyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarakkal oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 4 perc, augusztus 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, lebilincselő órák állnak előttünk. Kezdjünk is neki! Zara Larssonnal kezdünk, az idei Midnight Sun következik tőle. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Eminemet hallhattátok, ez volt a 2024-es Houdini. Nos, augusztus 10-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland, Blanka és Bianca nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Menjünk tovább, Tate McRae, Troye Sivan és Regard következik a You 2021.

0: Ez volt Nóra Till és a 2024-es Trigger Warnings. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdő augusztusi délutánnak a lendületét. Jonas Brothers és Carol G következik az X.
1: Hey, it's Joe. Kevin and Nick from the Jonas Brothers. And this

Lady Gaga-tól hallottátok, ez volt a 2025-ös The Dead Dance. Nos, hamarosan közeleg a fantasztikus kozmikus napunk, 12-e, az a szerda, amikor is először egy részleges napfogyatkozást láthattok, ráadásul pont naplemente idején, utána pedig a Perszeidák meteorraj fog elkápráztatni minket az éjszakai órákban újhold idején, tehát nagyon jól fognak látszódni a meteorok az égen. Ennek margójára olvasom a Refresher.hu-n, hogy a planetárium újraélesztését tervezi Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, derül ki egy Facebookra feltöltött videóból. Az épület állapotáról a miniszter azt írja, hogy jobb, mint amire számítottak, ám a vetítőgép sajnos közel sem működik tökéletesen. Bekapcsolni sikerült ugyan, sikerült is elővarázsolni belőle próbaképpen az ikonikus csillagos égboltot, de nem mozog megfelelően minden irányba, és a speciális fényforrása való ellátottsága is problémát jelenthet, írta Tanács Zoltán. Maga az épület is többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen, de arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kialakíthatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. A planetárium teljes körű felújítása kb. 3-4 évet venne igénybe, míg egy modern Science Center koncepció megvalósítása akár 6-8 évig is eltarthat. Terveik szerint szeptemberben Vitézi Dávid minisztériumával közösen visznek majd egy előterjesztést a kormány elé, ami a planetárium megmentéséről és újraélesztéséről fog szólni. Nagyon-nagyon jó hírek, valamiért én még gyerekkoromból emlékszem arra, hogy mintha jártunk volna a planetáriumban, én emlékszem egy planetáriumos élményre. Folytassuk zenékkel, You Not Us következik, Toby Romeo-val közös What It Feels Like 2023-ban.

Ez volt Samfeld Show Me Love című track-e EDX remixében 2015-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári Vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a kiemelt nyári NAV ellenőrzések. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 29 és augusztus 23 között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Tamásiban, majd augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófa védelem.
7: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
8: A pontos idő 15 óra 4 perc, augusztus 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Egy igazi klasszikussal kezdünk, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, 2000-ből jön Sonic-tól az It Feels So Good. Nem a feldolgozás, hanem az OG eredeti. Let's go!
7: És most! Egy új

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 34 Celsius fok van odakint, visszatért a kánikula, folyamatos ragyogó napsütésben van részünk, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, és sárga figyelmeztetés van kiadva. Hőségre. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap, ugyanez, valami hasonló, 36-37 fokig is felmelegedhetünk, holnap kedden, de úgy tűnik, hogy egy hidegfronti hatás 31 fokra fogja lecsökkenteni a napi csúcshőmérsékletet szerdára. 12-én egészen jó időnk lesz, egy igazi nyár, nem pedig ez a pusztulat. És úgy tűnik, hogy utána a hét hátralévő részében már hasonló szellemben fogunk lezajlani, kivéve a hétvégi napokat, amikor megint csak visszatér ez a 35 fok fölötti hőmérséklet. A napsütés az egész álló héten folyamatosan jelen lesz majd, úgyhogy a magas UVB sugárzás értékeire is folyamatosan figyelmeztet bennünket az oldal. UV-szűrős napszemüveg, kalap, sapka, világos színű öltözék, illetve magas faktorú naptej legyen nálatok, meg legyen rajtatok, hogyha kimozdultak. A napkáros sugarai ellen védekezendő, illetve a hidratáció a legkomolyabb fegyvertény itt a hőség ellen. Ígyatok sok-sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es Feels Like I'm Falling in Love. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában és sárga figyelmeztetéses hőségben fürdő augusztusi délutánnak a lendületét. Miley Cyrus és The Kid Laroi következik a Without You 2021-ből. Yeah.

Smith Martin Garrix és a Butterflies. Nos, az infostart.hu azt írja, hogy kosztarikai kávé ültetvényeken élő új békafajt fedeztek fel kutatók. Ezt közölte vasárnap az APA osztrák hírügynökség. A tudomány számára új leveli békafajról van szó, amely Kosztarikán honos, ismertette Wagner Chavez Acuna kutató. Jó, leveli béka, úgy imádom a leveli békákat, olyan kedvesek és olyan keveset látni mostanában, de a hangjukat azért még mindig lehet hallani tavasszal. Na, folytatódik a cikk, hogy a legfeljebb 4 cm-es zöld-barna pöttyös békát San Lorenzo de Tarrazzo hegyi falu közelében találták meg San José tartományban. Éjszaka, amikor a legaktívabbak, lehet hallani a hangjukat, amikor a kávécseréken ülnek, mondta Chavez Acuna, aki a Kosztarikai Egyetem és Argentína Nemzeti Kutatási Tanácsa szakembereivel közösen vizsgálta ezt új fajt. A kávébéka néven ismerté vált újfaj a kávéültetvényeken keres árnyékot, nedvességet és táplálékot. Nem kávébogyókkal táplálkozik. Képzeljétek el egy koffeintől felpörgött békát. Szóval nem kávébogyókkal táplálkozik, hanem az ott előforduló apró rovarokat eszi. A hímek átlátszó torka rövid, éles hangú hívó hangjai során megduzzad. Chavez Acuna felhívta a figyelmet arra, hogy a kávécseréken alkalmazott rovarölőszerek veszélyt jelenthetnek a kiskétéltűekre. Ezek a mérgek a levegőben terjednek, beszivárognak a talajba, és így jutnak el azokba a vizekbe, ahol az ebihalak fejlődnek, mondta a kutató. Szóval, még most fedezték csak fel az új fajt, de már is kiderült, hogy milyen sok veszély leselkedik rá. Minden esetre az azért örvendetes, hogy nem csak kihalnak a fajok, hanem időről időre egy-egy újabbat is felfedeznek a tudósok. Kávébéka, megdülök. Post Malone következik a 2024-es I Had Some Help.

Ingrosso-t és Axwell-t hallhattátok, ez volt a 2017-es More Than You Know. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az 512-es főúton Kalocsától Fogtőig, azaz az 1-es és a 7-es kilométer között mozgó munkavégzés mellett kaszálnak, az aktuális munkaterületnél a fél útpályát lezárják. Az útinfor.hu szerint a 6-os úton Dunaföldváron baleset történt, amelynek következtében kilométer szelvény szerint növekvő irányban jobb oldalon az országhatár Barcs felé korlátozzák a forgalmat. Itt Pakson, a Paks-Cece összekötő úton pedig csatornaépítési munkálatok zajlanak, ami miatt kilométer szelvény szerint csökkenő irányban a bal oldalon korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összekönt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon. Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket, Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalása rendelkezésre, írja az MTI. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
3: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képes lapok is készültek róla.
2: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Duna partját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
3: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
2: Ezen a héten is több Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarakkal oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 16 óra 3 perc, augusztus 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Még hozzá, hogy az beígérettem az előző óra végén, Tom Grennan kezd. 2024-ből jön tőle a Don't Break the Heart. Let's go!
1: És most egy újabb óra.

Ez volt Ava Max és a 2025-ös Lost Your Faith. Nos, augusztus 10-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland, Blanka és Bianca nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Pinky, a 2023-as Trust Fund fogjátok hallani tőle. Let's go!

Dua Lipát hallhattátok, ez volt a 2024-es Training Season. Nos, még két track következik, egy Ariana Grande-tól, egy pedig Calvin Harris-től és Regan Bowman-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel és újabb levilincselő témákkal. Szóval a szó most még Ariana Grande, Positions, ez jön tőle 2020-ban.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
5: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: a te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összekötve.

Igazi nyári vibe-ok a C-Blocktól. Ez volt az 1997-es Summertime. Nos, a port.hu-n olvasom, hogy több mint két évtized telt el azóta, hogy bemutatták Mel Gibson 2004-es óriási portkavaró filmjét, a Passiót. Bár az alkotás annak idején heves vitákat váltott ki, ez cseppet sem ártott a bevételeknek, jó darabig tartotta a legjövedelmezőbb R-korhatáros, tehát 18 éven aluliaknak nem ajánlott film rekordját. Gibson most készen áll arra, hogy folytassa a történetet, ám állítása szerint a végeredmény nem olyan lesz, mint amire a közönség számít. A folytatás, amelyet Gibson szerint nem is lehet egyszerűen csak második résznek nevezni, a The Resurrection of the Christ, azaz Krisztus feltámadása címet viseli. A projekt annyira hatalmasra duzzadt, hogy végül két különálló filmre kellett bontani. Mel Gibson a Fan Expo Boston rendezvényen adott interjújában elárulta, hogy mindkét alkotást egyszerre forgatták le Rómában. Jelenleg a vágás és a vizuális effektek utómunkálatai zajlanak. A rendező kiemelte, hogy a megközelítés rendhagyó lesz. Nem hiszem, hogy bárki is ilyesmire számított. A koncepció nem közvetlenül a Passió bemutatója után született meg, hanem mintegy 23 éven keresztül formálódott. A forgatókönyv megírása majdnem egy teljes évtizedet vett igénybe, amit Gibson a rettenthetetlen Oscar-díjas írójával Randall Wallace-szel, valamint saját testvérével Donald Gibsonnal közösen alkotott meg. Gibson kiemelte, hagyományos lineáris történetmesélés nem lett volna alkalmas arra, hogy átadja a lényeget, ehelyett a feltámadást számos más valós történelmi és bibliai eseménnyel állította párhuzamba, hogy a néző igazán megérthesse annak mélyebb jelentőségét. Ám nem ez a készülőfilm legvitatottabb pontja, az ugyanis a nyelvhasználat. Míg a 2004-es A Passió szereplői kizárólag holt nyelveken, tehát arámiul és latinul szólaltak meg, a The Resurrection of the Christ mindkét epizódja angol nyelven készült. Gibson határozottan megvédte ezt a lépést. Mindkét rész angol nyelvű, mert a téma és a teológiai tartalom, amit át kell dolgozni, annyira bonyolult, hogy nem hiszem, hogy az emberek szívesen olvasnák feliratokból idegen nyelven. Az ember szeretné azonnal megérteni. Ezért a közönség igényeihez igazítottam az anyagot, és úgy gondolom, hogy az, ha helyi nyelven mutatjuk be, jobbat tesz a filmnek. A The Resurrection of the Christ Part 1, tehát a Krisztus feltámadása első rész, a tervek szerint 2027. március 26-án érkezik a mozikba. Ami abszolút lebilincselőnek tűnik. Én egyike voltam azoknak, akik imádták a Passiót, ez egy nagyon-nagyon súlyos film, és különben is Mel Gibson, mint rendező, már bizonyított nem egyszer, a már említett rettenthetetlen az egyik fantasztikusan jó példa, de nemrég újra néztem az Apokaliptót, talán a legeslegkeményebb, legsúlyosabb, legsötétebb filmét, ami eddig valaha készült. Az Apokaliptó az egy nagyon kemény történet, úgyhogy, hogyha véletlenül esetleg nem láttátok volna, akkor mindenképpen pótoljátok. Most zenélünk tovább, Switch Disco és Tones and I következik a Hideaway 2025-ből.

Icon a Poptól és Cheat Codes-tól hallhattátok a 2022-es Payback című tracket. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Télig mese, télig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak, a játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
4: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk többre kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyan nem látom, mint az NB2-ben. Vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék. Azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
3: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
4: Hát aki az utóbbi években pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirályi címre. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások, szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lőni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: A pontos idő 17 óra 5 perc, augusztus 10-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen az informatív hírösszefoglalót Robinak, mi folytatjuk tovább méghozzá zenékkel, méghozzá, ahogy ezt beígérhetem az előző óra végén, Elok kezd a 2024-es Summer's Back, azaz visszatért a nyár című számot fogjátok hallani, és való igaz, a kánikula éppen vissza is tért. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Elindult a Pajtáska adománygyűjtő akció a Paks Kistérségi Szociális Központ szervezésében. Azt írják, hogy jó állapotú iskolatáskádat, alsós, felsős méret, ürisd ki és tisztítsd meg. Töltsd meg akár tanszerekkel, tornafelszerelésre vagy az évnyitóhoz szükséges ünnepi öltözékkel. Add le augusztus 17-éig, hétköznapokon 8 és 16 óra között a Szociális Központban, ami ugye itt található Pakson az Ifjúság útja 4. szám alatt. Az összegyűjtött felajánlásokat a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai eljutatják rászoruló családoknak. Bővebb információ erről az akcióról a Szociális Központ 0675 830 487-es telefonszámán kérhető. Közeleg a második Bagolytúra Simontornyán, augusztus 19-én lesz. Esti túra várható, megújult ügyességi, kvíz és sportfeladatokkal új útvonalon. Indulása vártól 18 órától. 4-től 10 fős csapatok jelentkezését várják, a Simontornyai várban lehet jelentkezni és ingyenesen lehet részt venni a rendezvényen. Érdeklődni a 0674 486 354-es telefonszámon lehet, vagy pedig e-mailben a simontornyai.varkukac@gmail.com e-mail címen.
0: Még több helyi program a paksfm.hu.

Ez volt Olivia Dean és az idei Man I Need. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában fürdőző augusztusi délutánnak a lendületét. A fantasztikus Brutal Hearts következik 2014-ből a Bedouin Soundclash-től. Let's go!

0: Ti is László szerzeményét hallottátok a Jazz meg az előadásában, ez volt a Csepp a tengerben 1998-ból. Nos, augusztus 10-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Lőrinc, Lóránt, Csilla, Roland, Blanka és Bianca nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből, illetve 233 évvel ezelőtt, tehát 1793. augusztus 10-én nyílt meg Párizsban ezen a napon a Louvre Múzeum. A gigantikus múzeum, amiről mindenki azt mondja, bár még soha nem jártam ott személyesen, hogy az több nap kell, hogy be tudja járni az ember, és az egyiptomi gyűjteményük az gigantikus és hatalmas, és alig várom, hogy lássam a saját szememmel. De most zenével folytatjuk tovább. 2021-ből jön Justin Bieber-től az Anyone.
1: Hey, this is Justin Bieber. Check out my song,

Válom a Faith-től és Sigalától hallottátok a Lullaby-t 2018-ból. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Pax FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Réce keresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Réce keresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
2: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
1: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Duna partját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
2: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
1: Ezen a héten is több Tolnavár megyei helyszínen lehet vért adni. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátóban nyújthatják karjukat a segítő szándékúak reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden Szedresben a közösségi házban tartanak majd véradást délután 2 és 5 óra között. Csütörtökön, augusztus 13-án Hőgyészen a polgármesteri hivatalban lesz lehetőség véradásra, Dombováron pedig a kórházi vérellátóban várják majd az önkénteseket reggel 8 és délután 3 óra között. Pénteken, augusztus 14-én Bonyhádon a művelődési központ ad majd otthont a véradásnak a Tarka Fesztivál keretében, Szekszárdon pedig a területi vérellátóban fogadják majd a véradókat reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszár térségében vasárnap este, tájékoztatott a katasztrófavédelem. A járműhöz a 142-es és 143-as kilométer szelvény közötti szakaszra riasztották a tolnai önkormányzati, valamint a szekszárdi hivatásos tűzoltókat. A tűzoltók hab és vízsugarak oltották el a lángokat, majd a jármű mellett meggyulladt aljnövényzetet is ártalmatlanították. Az egységek hőkamerával is átvizsgálták az autót, hogy meggyőződjenek arról, nem maradt-e olyan forró pont, amely újabb tüzet okozhat. A beavatkozás idejére az autópálya Pécs felé vezető oldalát az M9-es csomóponttól az Őcsényi lehajtóig teljes szélességében lezárták.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Ez a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energia igénye? Nos, ez a pillanat is elérkezik, úgy tűnik, úgyhogy a hordozható szélturbinával, mini szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni következő tudományos magazinunkban. Elértük idén is a túlfogyasztás napját, méghozzá július 30-án, hogy ezzel kapcsolatban mit mondanak a világ tudósai. Azzal is jövök majd, és a Duna alacsony vízállása miatt régészkedni is fogunk, hiszen előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja Bulgáriában. Vajon hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást, vagyis a mesterséges intelligencia korában hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Erről is szó lesz. Kullancs leltár készül Franciaországban, ezzel is foglalkozunk majd, és az elsősorban nyáron jellemző erdőtüzekkel is, ugyanis rengeteget fejlődik ezekben a hónapokban az előrejelzés technikája. A jövő tűzoltása következőképpen néz ki, a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Pax

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalása rendelkezésre, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyedórájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
2: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk többre kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egyébként nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
1: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
2: Hát aki az utóbbi években pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirályi címre. Hát a mezőny játékában még azért a technikai megoldások szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lőni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: örökké.
1: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sakkjátszmához hasonlította Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alku folyamatot vasárnap, írja az MTI. Az elnök az Axios hírportálnak adott telefoninterjújában úgy fogalmazott, az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Figyeljük Iránt a hatalmas inflációval és azt, hogy valójában nincs pénzük, fogalmazott az elnök. Azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádnak tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Kifejtette, a hordonkénti olajár jelenlegi 75 dollár körüli szintje mellett az amerikai fogyasztóknak kevésbé fájdalmas a háború. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
3: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
2: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Dunapartját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
3: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
2: Folytatódnak ezen a héten is Tolna vármegyében a kiemelt nyári NAV ellenőrzések. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 29 és augusztus 23 között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ezen a héten szerdán Tamásiban, majd augusztus 17-én pedig Dunaföldváron számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében. Tűz ütött ki egy lakóház előterének tetőszerkezetében Tolnán, a Homokhegy dűlőben vasárnap reggel, közölte a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A lángok az épület előtti tetőrészben csaptak fel, a tetőszerkezet a tolnai önkormányzati tűzoltók kiérkezése előtt összeomlott. Az egység a beavatkozás megkezdése előtt áramtalanította az épületet, majd egy vízsugárral körülhatárolta és eloltotta a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz tovább terjedését is sikerült megakadályozni. Az eset kapcsán személyisérülésről még nem adott információt a katasztrófa védelem.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival, ez még mindig a Szabad Péntek, és ugye ott hagytuk abba Márta Imrének a levelével, illetve korábbi levelével, és az mostani megnyilvánulásáról beszélgetünk, és itt Tamás említette, hogy jó lenne, ha politikai szempontok nem írnák felül ugye a szakmai szempontokat, és ennek kapcsán hozom ide most Márta Imrének a másik mondását, ami most az ATV-ben elhangzott, hogy az atomerőmű élén egy bukott fideszes energiahivatali elnökül, az FB élén pedig egy volt fideszes képviselő jelölt, ugye itt az utóbbi Steiner Attila, aki a felügyelő bizottság élén van, és hát azt mondta, hogy nagyjából annyit értenek az atomenergiához, mint ló a mozi egyhez.
2: Nekem ez vicces volt, ezen nevettem, de ott ugye nem illik mondani.
3: De mennyi ideig gondolkodott rajta, mert ezt tudta, hogy ezt a mondatot el fogja sütni. Tehát csak olyan hasonlatot érdemes mondani, ami üt.
1: Nem tudom, egyébként most Horváth Péter János esetén ő azért energetikában elég sok időt eltöltött, oké, hogy nem az atomenergia területén, és egyébként az megint egy másik kérdés, hogy ő hogyan lett a Paksi atomerőműnek a vezérigazgatója, de szerintem vele szemben azért nem túl méltányos az, amit ilyen értelemben mondotta a Márta Imre, a másik urat nem ismerem, nem tudom, nem is tudtam utána nézni annak,
2: jó,
1: hogy...
2: A Márta Imre is volt már gyakorlatilag mindenhol. Igen. Is. Tehát ő a nagy túlélő közé tartozik, ő ha bukik, csak fölfelé. Tehát ott még olyan nem volt, hogy illetve az MVM éléről, ugye, de mindig olyan helyen
3: ebből
2: van, ami...
3: Ebből csak arra lehet következtetni, hogy Magyarországon kevés a jó szakember.
2: Vagy
1: vannak ilyen dolgítóker emberek. Pakson is vannak ilyenek, vagy Pakson is voltak ilyenek, aki egyszerre vannak volt igazgató, is. Meg egy csomó helyen mindenféle kuratórium.
3: Én kerestem is egyébként a megoldást, meg gondoltam, hogy a gyerekeim kényszerkezetét még az anyamibe szerint fogom változtatni.
1: Na.
3: De nem sikerült.
1: De visszatérve, szóval,
2: hogy... Az, ahogy te gyereket csinálsz, először gyereket tudtál csinálni, hogy a géneket módosítani, hagyjad már... Vizuális alkat vagyok, ezt most beégett a retinámba. Miért szúrok ki magam? Na, mehetünk tovább.
1: Szóval, de valahol egyébként most függetlenül a Márta Imrének a szerintem nem túl ízléses, félig meddig nem túl ízléses megnyilvánulása ellenére, azt viszont gondolom, hogy egy Paksi atomerőmű élén tényleg ne politikai kinevezett legyen, hanem a Paksi atomerőmű élén egy olyan ember legyen, aki végigjárta már ezt a ranglétrát az erőműzön belül.
3: De erről már sokszor beszéltünk, Gabi. Tehát ez pontosan csak annak a hangulatkeltése, ez a felvetés, és egyébként ehhez joga van, hogy még mi se döntöttük el, hogy milyen pozícióban milyen szakemberek kellenek, és hogyan. Tehát van, akinek meggyőződése, hogy a lojalitás a legfontosabb, főleg, hogyha ő hatalomban van, és azt a szempontot te. Mi azt mondjuk, hogy Pakson nem lenne baj, ha ért az atomenergiához, miközben egyébként nem feltétlenül előírás.
2: De régen, régen ez így volt, nem? Tehát, hogy innen ebből az alomból jöttek a vezérigazgatók is,
3: igen,
2: hogy volt blokkügyelet, és szépen, és amikor volt egy vészhelyzet, pontosan tudta, hogy működik a bicikli.
3: Ez nem egy belenkagyár. Más szempontok voltak, tehát azért nem biztos, hogy egy gyógyszergyárnak például vegyész a vezetője. És nem is feltétlenül kell, hogy ez így legyen, pedig szerintem a gyógyszer is van annyira
2: izgalmas. Na jó, egy gyógyszergyárnak olyan igazgatót adnak oda, azt, hogy az aspirint ismeri meg, nem tudom, tehát annyit ért hozzá, mint én, az baj.
3: Nem feltétlenül.
2: Értem, hogy
3: ha megvannak a megfelelő kompetenciák, akkor minden céget lehet működtetni. De ez lenne, hogy megvannak-e a kompetenciák, megvannak
2: kivéve,
3: a felelősségek.
2: Kivéve az atomenergiát. Azért ez nem játék. Tehát
1: így van.
2: Tehát azért ez egy meleg pite, nem véletlen van az építésnél is ennyi szabályzat, ennyi korlátozás, ennyi mindent kell betartani. Tehát azért egy atomerőmű működtetését ne hasonlítsuk semmi máshoz. Nem azért, mert Magyarországon ez az egy van, meg ez egy mekkora sztárság, hanem azért, mert kár nagy felelősség.
3: Igen,
2: itt ha valami félre megy, akkor félre ment.
3: De ez akkor is félre tud menni, látjuk az elmúlt évek szakmai...
2: De kisebb az esélye, hogyha...
3: Nem, ez a baj, hogy nem, gyerekek, pont az a baj, hogy mindig találnak olyan szakembert, aki a politikát hajlandó kiszolgálni. Azt kéne megoldani, hogy mert ilyenkor nem garancia az, hogy ő baromi jó szakember, érted? Mondjuk nekem például Amerika, nem tudom, hogy így van-e, de egyik barátom azt mondta, hogy Amerikában az atomerőművek vezetőit olyan emberek alkotja, tehát olyan emberből lehet, aki előtte egyébként atomtenger alatt járót vezetett. Már nem fizikailag, hanem ő volt a parancsnok.
2: Na jó, hát az, de az képben
3: ez
2: volt
3: félkat, az a... De ez hogy éppen jó. Azért, mert ez még pluszban egy félkatonai szervezet.
2: Egyébként meg a nyilatkozat...
3: logikus is lehet.
2: Bocsássak, és visszakönyödve az előbb a nyilatkozatokhoz, azért az atomerőmű egy félkatonai szervezet
1: az,
2: is.
1: Így van, akárki ez nem is elhangzott a nyilatkozatban.
3: Erre erősítettem most rá az amerikai példával.
1: De visszatérve a megjegyzésedre, hogy szerinted az akár lehet is oké, okay, hogy nem járta végig a ranglétrát. Én viszont azt gondolom, hogy ez csoportdinamika szempontjából sem működik jól, tehát olyan emberek, tehát most ott van 2-3 ezer, mit tudom én, hány ezer ember dolgozik a Paksi atomerőműben. Azok az emberek, akik értenek a szakterületükhöz, soha nem fogják elfogadni tisztelni. Azokat az embereket, igen. És tisztelni, akit odaraktak, mert nem tudom hányas számú pártagkönyve van, meg nem tudom, hogy a kinek a legjobb barátja
2: melyik
1: vagy.
2: Melyik banknak a vezére volt eddig.
1: Igen, meg a minden. Nem fogja, és ez nem tesz jót egy ilyen szervezetnek. Nem
3: igen,
1: tesz.
3: Csak van egy másik dolog, ami nem tesz jót, amikor belül olyan emberek egyébként végigjárták a ranglétrát, akiknek nincsen meg a megfelelő tekintélye a saját szakmáján belül, mert nem ő a legjobb. És erre nagyon sok példát látunk, legalábbis nagyon sokszor panaszkodnak erre, és ezt viszont el kellene döntenünk, hogy ez viszont nagyon fontos lenne, hogy a belső kiválasztási rendszer és az alkalmassági rendszer itt is működjön. Mert utána, amikor hallod, hogy hogyan panaszkodnak, hogy szakmailag XY
2: jó, mindenkire panaszkodni,
1: rád is rengeteg panaszkodunk.
3: Az rendben van.
2: Jó, de az jogos nem is lehet más.
3: De azt gondolom, hogy azért nagyon sokszor volt az erőműben is olyan elvárás, éppen amiről most beszélünk, hogy a politika annyira bement, hogy a végrehajtó embereket kerestek, nem pedig a legelfűbb szakembereket.
1: Jó, ebben teljesen igazad van, hogy egyébként egy ilyen szervezeten belül is megjelenik ez a fajta, hát hogy mondjam, lojalitás egy bizonyos politikai iránt, ahelyett, hogy egyébként a szakma iránt lenne valaki lojális, ez kikerülhetetlen. De még mindig szerintem több a respektje olyas valakinek egy szervezeten belül, aki benne volt, benne szocializálódott, és legalább azt a területet, amit csinált, ahhoz jó esetben ért, legyünk jó hiszeműek. De ha nem ért, na akkor jó. Persze
2: Márta,
1: ne legyen vezető.
2: Márta Imre nyilatkozatához, akkor most menjünk vissza, mert ugye azt igen. is mondta, hogy ha le kell állni az erőműnek, na az lesz az igazi nagy baj, amikor az utolsó generátor is ugye leáll, mert akkor utána fogyasztóvá fog vissza. Nagy fogyasztóvá fog visszalakulni a Paksi atomerőmű, amit ugye újra kell indítani. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt el tudjuk kerülni, de hát mondjuk ezt nem nagyon kommunikálták eddig se, csak azt, hogy az elég nagy baj van, és hogy 2-3 centis különbségek is számítottak a vízszintnél, akár 1 centis. Ez otthon is próbáltam mondani, nézd, ez a 2 centi, 3 centi is azért meg kell becsülni, de
3: ez egy másik. Meg abszolútról.
2: Ja, meg a nettó, bruttó, de mindegy.
3: Hát hagyjuk ezt. Különbség.
2: Hagyjuk ezt. Egy kicsit elhülyeskedtük. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon történelmi időket élünk ilyen szempontból is, és ugye olvastam egy olyan, vagy hallottam egy olyan podcastet, hogy 2026 az gyakorlatilag az energetikai válságok gyakorlatilag orvosi lovas. Tehát szokták mondani, ugyan, mint állati orvosi ló, minden betegség, de most tényleg a kőolaj, földgáz, háború, aszály, így gyakorlatilag mindent. Ha ezt tudja kezelni az emberiség, akkor mindent tud kezelni. A kérdés az, hogy mit tanulunk belőle. Nekem mindig ez a kérdésem is, ugye ez hogy tudunk-e egyáltalán tanulni belőle.
1: Jó, tudunk-e lemondani?
3: Nagy részét magunknak csináltuk, hát nem mondom, ez az iráni-amerikai konfliktus az összes aspektussal nézve, hát annyira emberi, hogy egyszerűen az embernek...
2: De ez a Trump, hát ez gyerekek egy...
3: Hát meg szerintem a Netanyahu, tehát egyszerűen agyrém, tehát hogy az ő túlélésükről, és nem tudom... Igen. Gondolom én, és tényleg nem arról van szó, én a zsidókat nagyon szeretem, de azt gondolom, hogy Netanyahu egy zseniális túlélő, és ez nem biztos, hogy nekünk jó. Már hogy az emberiségnek.
1: Ebben
2: viszont Trump lezárt a frankon az ukrán háborút.
3: Igen, azt is. 24 óra alatt az
2: megoldotta.
3: Tehát jó, kellett neki 48.
1: Igen, na, viszont visszatérve még egy picit.

0: becsüli.
1: Vagy hogy valaki kicsit nem becsüli a nagyon.
0: Ne ránézzetek, hello, hello. Hát magamat kigúnyolom, ha kell, de ha más teszi, azt nem tűröm el, ugye, Szirános? Na, ott tartottunk? Ja, ott, hogy Orbán Anita, ugye a külügyminiszterünk most azért nyilatkozta, ha jól tudom, a mai napon, vagy valami napokban, hogy a szlovákok is azért normálisan állnak hozzánk, tehát nem lesz az, hogy leesik az, és azonnal mindjárt letározzák azt a plusz felesleget, tehát hagyják átfolyni hozzánk, és ez mondjuk nem gáz.
1: És ez nem
0: de
1: gáz.
0: Megtették azt is, hogy nem.
2: Jó, de és ezek akkor nemzetközi falankon... szerződések, ezt nem teheted meg normális körülmények között, mert onnantól kezdve...
0: Normális körülmények vannak?
2: Igen, jó, szerintem hát... igen. Tehát jó. Ahhoz, hogy mindenki... ahhoz, hogy mindenki túléljen, tehát hiába élsz te túl, ha a szomszéd beledöglik, előbb-utóbb neked van bajod belőle, szerintem még mindig így volt.
1: Aztán igen, ebben okay. Egyébként így van, csak szerintem az emberek ennél szűkkel látókörűbbek, és nem látnak
0: sőt,
1: el eddig.
0: Sőt, a Fico is elajánlotta, hogyha kell, árammal is tudna segíteni.
1: Na, nagyon jó. Hát na, viszont visszatérve, mert hogy ugye Márta Imrének meg volt egy olyan mondása, hogy ők most a budapesti közművekkel apró segítséget találtak ki ugye Paksnak, mert ugye a Budapesti Műszaki Egyetemen azt vizsgálják, hogy hogyan lehet a távfűtést elvinni Paksról jaj, Pestre.
0: De szép téma!
2: Nem, ő úgy mondta igazából, hogy a távhűtést, mert hogy Paksot azzal hűtenék, amit innen elvisznek. Nem figyeltetek?
0: Igen, tehát az, hogy ne a Dunába kelljen.
2: Hogy ne a Dunába kelljen beletenni, legyen egy kicsit kevesebb a villanytermelés, ha jól értettem. Ez nem befele folyik, hanem akkor tulajdonképpen a távfűtés, az a paksi hűtés lenne.
0: Egy érdekességet hadd mondjak ezzel kapcsolatosan.
2: De tényleg, nem így tényleg.
1: Jó, én most ezt...
0: Na, várjál, csak
2: de
0: azért,
2: nem így volt, bocs,
0: de így volt, és akkor csak rakjuk ezt rendbe, ugye, hogy még a mai napig keresik azt a jogi, vagy ökológiai, vagy tudományos alapot, ami meghatározta, hogy 30,5 fok lehet a Duna hőmérséklet. És nem tudják, hogy honnan van. Tehát jó, tudják, hogy...
1: Okay,
0: nem. Tehát keressék a Tudományos Akadémián, de ki a rosszabb, mi alapján határozták meg, hogy ez nem lehet egy fokkal több, de ezt így lefektették, jó szakát, és most keresték, hogy egyáltalán honnan jön, és még mindig nincs meg, tehát az megvan a dátum, hogy melyik évben született ez a törvény, hogy mi alapján, vagy ki volt ennek a szellemi szerző, hogy honnan, de egyszerűen keresik, kutatják.
2: Hát szerintem
0: hogy...
2: akkor elég magasnak tűnt ahhoz. Hát emlékezzetek arra, most
0: na, de, hogy ezt nem tudják.
2: Volt,
0: na, várja, bocsánat,
2: 19 akkor... fokos Duna már nagyon jó volt. Tehát szerintem úgy állapították még ezt a 30 és felett, hogy na, az biztos nem fog.
0: Biztos, hogy igen. Jó, csak nem tudják még, hogy ki, mi alapján. Tehát ez,
2: én úgy emlékszem, hogy 20-30 évvel okay. Ezelőtt 19 fokos Duna nagyon jó volt. Nem?
0: A neked. Mert nem, be van hőszigetelés.
2: Miért volt melegebb?
0: Hát nem nagyon. Hát 22 fokos volt.
2: Akkor ez...
0: Igen. Na, és akkor visszakanyarodva arra, hogy a hűtés, tehát az lenne, hogy a melegvíz szolgáltatást ugye innen elvinnék, hogy ne fűtsék fel a Dunát az ökológiai szempontból, ugye káros lenne a 30,5 fok fölötti, az már ugye nem jó. De és itt vetődött fel az a gondolat, hogy nagyon jó a gondolat, építsék ki a gerincet, akár fűtésre, akár hűtésre, bármire is, viszont, ha itt megy el, akkor már egyszer térjünk vissza, és itt a paksi politikusok felelőssége, hogy na most akkor lehet ezt pengetni. Mert ugye az a kommunikáció, hogy Paksot ezzel fűtik. Egy részét. Tehát azért ne felejtsük el megint, ugye itt a lakótelep és az óváros, tehát például biztosan tudom nagyon jól, a saját szememmel láttam, az ESZI, egy bazi nagy épület, azt is a saját szememmel láttam, mert ezt nem lehet nem látni. Igen. Viszont ki van építve a két csonk, a bejövő és a kijövő. Megvannak a kondenzátorok, a hőcserélők, stb. Tehát azért ne csináljuk azt, hogy most Pestre viszem föl a maradék hőt, meg ezt, és a paksi szempontok meg háttérbe szorulna. Most lehetne azt mondani, hogy igen, jó az ötlet, induljon el először Pakson a könyvtár, iskolák, stb. Sőt, lehessen azt is, mint a gáznál. Beviszem az utcába, bizonyos összegért rákötelsz, azt utána segítünk, mi is, nem kell ez Budapestig
2: aztán
0: menni.
2: Aztán oda is kell majd a konténer.
0: Na de érted? Tehát legyen meg ez a lehetőség is.
1: De
0: és
1: hogyha...
0: akkor mi állandóan beszélnek róla, nem tudom, hogy kampányba ez elő szokott-e jönni, vagy sem, hogy ígérte ez bárki is, de valahogy ez elmarad. Onnan menjünk tovább, akkor Dunaföldvár, ott is ugyanezeket csináljuk meg, és ha marad, akkor Budapest. Tehát miért mindjárt Budapestbe kell gondolkodni?
1: Ja, borzasztó.
0: És odáig elvinni 130 kilométert, vagy 110-et, szivattyúállomások, szigetelt csövek, technológia.
1: Ez pont ugyanaz az őrület, bocsánat, amit az a Fidesz a Szexárd irányába.
2: Hát az reálisabb volt.
1: Hát lehet, hogy reálisabb volt, de pont ugyanezt el lehetett
2: ugye
1: mondani.
0: Na, de Pakson ez még nincs befejezve. Tehát itt még az óvárosi rész, ez köszönjük szépen, jól van. Érted? És megvan a lehetőség rá. Tehát

0: Felhívom a kedves városvezetés figyelmét, Márta Attila után, vagy hogy Márta Imre, Márta Imre nyomán. Nagyon jó az ötlet.
1: Ja. Józsi a keresztapa.
2: Na jó.
0: Igen. Előbb-utóbb lesz majd a Mártai erőmű is, ugye? Ha az így meg tovább.
2: Na, még lehet, az is lehet.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Ez még mindig a Szabad Péntek, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk a közélet történéseiről, és ugye Márta Imre ATV-s nyilatkozatánál hagytuk abba, és ott beszéltünk arról, hogy a budapesti közművek most éppen a Budapesti Műszaki Egyetemmel azt vizsgálja, hogy hogyan lehet a távfűtést elvinni Paksról Pestre, és ott felhasználni. És hát ennek kapcsán még azért... Igen, ez az ő cége. Tehát ennek kapcsán én még annyit azért hozzá szerettem volna tenni a beszélgetésünkhöz, hogy szerintem ez megint egyfajta pénzszivar, tehát megint csorgatnak most éppen az egyetemnek pénzeket, ott nyilván azok, akik ezt megcsinálják, azok felveszik ezt a pénzt, és tulajdonképpen ez majd megint így megy a levesbe, mert 10 évig semmi nem történik, 20 évig semmi nem történik, és utána pedig majd az lesz, hogy jaj, hát megint valaki kitalálja, hogy hát ezt meg kéne vizsgálni.
2: Még az is.
1: Annyi pénzt cseszünk el ilyen tervezgetések, meg mindenféle ilyen vizsgálatokra, hogy én egyszerűen ezt már össze kéne egyszer számolni, én szerintem.
3: Az ott a bajot, hogy mérnöknek kéne lenned, nem pedig jogásznak.
2: Én a Márta Imréből simán kinézem, hogy bemondott valamit, hogy még az se biztos, hogy vizsgálják olyan nagyon komolyan, hogy erre bármilyen energiát is pénzt fordít. Egyszerűen csak most volt egy lehetőség, hogy mondjon valami nagyot.
1: Nem, ez már volt korábban is hír, a HVG igen, is volt, lehozta. Igen. Ez nem
2: Budapestre, hát ezt komolyan mondom.
3: Hogyne, Gabi, akkor is ki volt akadva. Én igaz, akkor is hogy ki akkor egy belső akadva. Csoportba, de inkább csak füttyet tudnék mondani, hogy miket mondott és írt akkor.
2: Hát ez egy marhaság.
1: Marhaság, szerintem is.
3: Na, mi nem ez volt, ilyen finoman mindegy, nem fogalmazták.
1: De lássák benne, akik akarják a pozitívumot, hogy fantáziájukat beindította a Paksi Atomerőmű, még ebben a helyzetben
2: is. Saját műsorájukkal verjék a család, ne az én pénzemen. Hello.
1: Na, hát igen. Jó, menjünk tovább viszont, mert ha már Paksi Atomerőmű, akkor Lontai László, a Tisza, a Borsodabaúj, Zemplén megyei országgyűlési képviselő.
3: Miért olyan messziről?
1: Micsoda?
3: Miért olyan messziről?
1: Mert ő most úgy gondolta, hogy itt meg kell szólalni. A lényeg, hogy ő tett közzé egy bejegyzést, miszerint Paksnak nem reklámra, hanem biztonságos vízellátásra lett volna szüksége, milliárdok propagandára a fejlesztés helyett, és ugye leírja benne, hogy 2016 és 2024 között több mint 5 milliárd forintot költött reklám, promóciós és média vásárlási szerződésekre. Ezek a források jelentős részben kormány közeli kommunikációs és média cégekhez kerültek, és hát itt taglalja benne, hogy ez ennek a pénznek ugyan, hát ez nem lett volna elég nyilván arra, hogy meg legyen oldva a vízellátás, de hogy itt a propagandára magára ment egy csomó pénz, és ezt kifogásolja, amivel egyébként szerintem abban az értelemben még a rádió is egyet tud érteni, nem, hogy ugye valóban sok olyan forrás ment el kormány közeli cégeknek, ami egyébként
2: indokolatlan
1: volt, ellenben igen.
3: Tehát, hogy adott esetben hallottunk mi is olyat, hogy szakmaiatlan, tehát még a belső kommunikáció, vagy hogy mondjam, tehát akik kommunikálnának az atomerőművel kapcsán, azok se biztos, hogy ott jelentek volna meg, vagy az ő méréseik nem azokat mutatták.
2: Jó, hát ez irányított pénzmosás okay, volt, hogy akkor viszitek 8-szoros
3: áron. Oké, de ha ez az 5 milliárd egyébként jó helyre megy, én nem tudom eldönteni, hogy egy ekkora cégnek mekkora kommunikációs felületre van szüksége. Az biztos, hogy azért azt tudjuk, hogy nagyon nagy hangsúly van azon, hogy az atomerőmű elfogadott legyen, akár a térségben, akár országos viszonylatban, ugye, mert ez fontos, de nem tudom, hogy most azért baj, hogy ez egy kicsit lehet egy eléggé, hát hogy is mondjam...
2: Nem lehet, hogy egy Paksi Atomerőműnek csak egy minimális brand reklámozás kell? Nem,
3: tehát, de mennyi a minimális?
2: Nem lehet, hogy ha azt mondják, hogy Paksi Atomerőmű, és azt reklámozott, hogy az kontraproduktív?
3: Nem, én azt mondom, mondok, hogy... Nem, ennél sokkal ügyesebbek.
2: Hogy meg kell találni azt, hogy ha túl reklámozod, akkor az,
3: Józsi,
2: hogy,
3: ez igen, de itt nem erről
2: mindig
3: van
2: ez
3: szó.
2: Jön szembe, miért?
3: De figyelj, nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy azért az itteni szakemberek, amikor beszélgetünk, akkor azért látszik, hogy tudják, hogy mit akarnak, látják, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogy az atomerőmű működése adott esetben, ha bármi van, már pedig azért lehet, akkor ne az legyen, hogy egyből kikezdhető legyen, hanem legyen egy olyan bázis, ami mondjuk ilyen tév Facebook bejegyzésekre nem ülnek fel egyből az emberek, hanem mondjuk eljuttatták az üzeneteket megfelelő helyre. Én azt gondolom, nagyon komoly méréseket és nagyon jó anyagokat szoktunk látni. Én nem tudom, hogy mennyi az, amennyi kellene. vagy mennyire
1: de itt most
3: sem.
1: Nem is a, egyébként itt, itt most nem is a kellene. Azért tudsz olyat, hogy nagy multi...
3: Jó, de ez nem egy
1: multi...
3: bejegyzés adott esetben? Tehát, hogy hatásvadász?
1: Lehet, lehetséges.
3: És ez a nehéz.
2: Egyébként... Itt a kérdés az, hogy menjenek az igazság tartalma.
3: De minden igaz.
2: És ugye most az van, hogy van egy válsághelyzet, ugye 2018-ban ugye meghatározták a megfelelő szakemberek, hogy igen, ez a vízkivételi műnek a szívócsonkja lejjebb kéne vinni, meg kéne hosszabbítani, mert a Duna medre mélyül, mert közben a világ változik, és meglettek a tervek, nem lett megcsinálva, és most ezért szívunk.
1: Igen, és mert űrkutatásra kérdezik, és a költött.
3: Nem demagóg-e politik... az, hogy azt mondja, mert lehet, hogy ugye hát már az 5 demagóg. Milliárdra felveszed a fejedet, pedig ha jól működik a cég, ez alatt a pár nap alatt kitermelte hát volna ezt az 5 milliárdot,
2: ne haragudj, egy nemzeti konzultáció 10 milliárd.
1: Meg hát arról nem beszélve, én most az összegen...
2: Na, tehát elment rá. Hát elment rá, elment
3: de a legtöbb
2: rá.
3: Ember szerintem az 5 milliárdon fogja
1: én,
3: fel.
1: Én az összegen azért nem akadok fent, mert biztos forrásból tudom, hogy nagyobb ilyen, nagyobb multi cégeknek, amiknek mondjuk az országban van összesen 3 nagy üzlete, azoknak 2-3 milliárd forint, nem, hanem 2-3 milliárd forintos éves kommunikációs keretük van, és nem egy atomerőműről beszélünk, hanem egy teljesen, kisebb. Egy sokkal hát kisebb volumenű dologról. Tehát én innentől kezdve, ha piacon ez megállja a helyét, én ezt nem tartom soknak, vagy én ebben nem akarok igazán állást sem foglalni, de nekem úgy tűnik akkor, hogy az nem feltétlenül sok. Inkább, ami a kérdés, és ami érdekessé teszi, szerintem az valóban az, hogy ugye űrkutatásra, meg mindenre, meg nemzeti konzultációra,
2: meg
1: és akkor plakátreklámra, stb. Egy csomó pénz ellett.
2: Hát a Balázsinak a cégen keresztül mennyi pénz?
1: Rengeteg, igen.
3: Most és közben... 90, vagy mennyiről beszéltünk?
1: Na. Igen, és közben ez nincsen megoldva, és közben nincsen megoldva az öntözés, a mezőgazdaság, tehát nagyon sok minden nincsen megoldva, és 100 milliók, milliárdok, 600 milliárdok tűntek
3: jó, azért,
1: el a közvizsgatból.
3: Azért tőle, mert nem. Tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk.
2: Azért, mert ezekből lehetett ugye a zavarosba halászni, hogy ezekből lehetett...
3: Nem kellett, ebből volt a legegyszerűbb kivenni a lóvét.
2: Igen, kivenni a lóvét, ennyi. Tehát ez azért ilyen 5-8-szoros túlárazás, meg majd ugye remélem szóba kerül ez a 80-szoros túlárazás is.
1: Ugye, szóba kerül, csak még maradjunk egy kicsit a Paksi Atomerőmű kommunikációjánál, mert egyébként ezt már te nem voltál akkor, itt a Tamással kidumáltuk, és akkor itt még egyszer elmondanám, hogy az, hogy egyébként például a Paksi Atomerőmű az MVM-nek küldi fel a támogatási kérelmeket, és nem tud dönteni egyébként egyenesbe, vagy csak nagyon szűk körben hagyták meg ezt a jogát. Szóval ez meg egy felháborító dolog, és nem 5 milliárdot kellene a térségbe hanem annál sokkal többet.
3: Nem támogat, investál. Mert én azt gondolom, igen. Hogy ilyenkor befektet, amikor ő támogat, és megjelenik olyan módon, hogy segíti
2: szerinte,
3: a helyeket.
2: Szerintetek ez a válsághelyzet, ez az atomenergetik, ugye a Pakson az atomerőmű elfogadottsága igen magas szinten van.
3: Ez maradjon.
2: És a környékben is. Ez változhat, hogyha most itt, ugye ez, beszélünk már az előbb, de nem tudom, milyen konszenzusra jutottunk, hogy most, hogy van ez ugye minden nap a hírekben benne van, hogy egy turbina meg íze, anyám kínja, ez most előre viszi az atomenergetikának a társadalmi elfogadottságát, stagnál, vagy akár vissza is vetheti.
1: Pakson belül? Nem, vagy általában véve országosan?
3: Na, itt lesz nem mindegy, hogy hogyan kommunikálnak, igen. És hogyha az lesz a legsúlyosabb érv, hogy mennyivel többe került a költségvetésnek ez az időszak, ameddig Paks nem működött,
2: szerencsés esetben.
3: Igen, a szerencsés esetben. Ha ezen lesz a hangsúly, akkor azt gondolom, javítani fogja.
2: Én is bizakodok benne.
3: Ha nem, akkor simán azt mondja, hát figyeljetek, olvasunk olyanokat, hogy lám, megvan Paks nélkül is az ország. Uh-huh. Ezt látod?
2: Hát csak mibe kerül?
3: Jaj, hát az nem az csak más, az csak veszteség, járulékos veszteség. Majd előbb-utóbb megtaláljuk erre is a megoldást. Na ez azért így nem annyira egyszerű.
2: Igen.
3: És egyébként a Márta Imrénén érdekes volt az a mondat, nem tudom, figyeltétek-e, hogy ő mondta azt, hogy hát ő nem támogatta, vagy úgy gondolta, hogy Paks 2-nél, én emlékszem erre a cikkre annak idején, hogy Paks 2 nem biztos, hogy meg fog térülni, ugye most már más egy kicsit a helyzet, az oroszok is bár rosszul, de röhögnek rajtunk, hogy drága vagy nem drága, hát nyilván a túrázás akkor is drága, ha mert nem megalapozott. Na, de visszatérve, hogy most már azért azt mondta, hogy nem tudja, hogy nem drágább-e kiszállni belőle, mint megcsinálni.
2: Én látom a Facebookon folyamatosan, hogy most a már hatos blokknak a gödör készül, meg a vasmű, hogy nagyon-nagyon én azt látom, hogy igazából belendültek, pontosan azért, hogy az a válaszvonal, az egyre távolabb kerüljön attól. A súlypont billenjen át, hogy minél többet megcsinálunk, minél több pénzt legyen, minél többbe került, hogy most már így is úgy is bukta. A kérdés az, hogy melyik a nagyobb bukta, visszatáncolni, vagy tovább vinni egy jól átgondolt tervezéssel. És azt látom, hogy olyan gyorsan beindultak itt a munkálatok, meg a kommunikációba is, ugye, hogy talán egy ilyen előrefelé menekülés ez is, amit mondjuk én nyilván díjazok, mert én azt gondolom, hogy kell a Paks 2, de hát ki vagyok én?
1: Hát egyébként ebben az egész kérdésben én most már azt érzem, hogy egy kicsit túlja tett halál az okoskodás, szokták mondani, hogy már mindenki mindent okoskodik, csak éppen nincsen megfogva a feladat maga, és pont emiatt egyébként szerintem már sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint hogyha végig csinálnánk és nem okoskodnánk.
3: Hát főleg akkor, hogy nem tudom, emlékeztek-e, nem pontosan emlékszem, talán 50 eurós árról volt szó, hogy annyira jön majd ki a egy megawatt a...
2: Ja, igen, igen.
3: És hogy ez soha nem fog megtérülni. Gyerekek, nagyon messze vagyunk az 50 megawatt, vagy az 50 eurós ártól már. És érdekes módon nem erről beszélünk. Nyilván közben drágább lett a projekt, és nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet. Ez sem jó, de jó lenne, ha arra szorítkoznánk. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy megdől az egyik elmélet, tehát hogy nem fog megtérülni, egyből jön majd helyette másik három, ami ugyanott. Tehát nem tanulunk, vagy most mi van? Tehát, hogy
1: hát...
3: Értitek? Mert most már nem arról beszélünk, hát 1000 eurós megawattárak vannak 6-tól 9-ig, vagy 5-től 10-ig.
2: Ugye ezt már beszéltük többször is a mai adásban. És akkor most egy picit hadd, ugye szerintem ebbe ennyi volt.
1: Ennyi.
2: Nem?
1: Tehát nagyjából. Én is azt gondolom.
2: Egy dolgot még egy erős elütésre hadd jöjjek. Egy dolgot hiányunk ebbe az egész kommunikációba, válságkezelésbe, aszály, mezőgazdaság, öntözés, Paks 2, vagy Paks 1, Paks 2, az utcai harcos. A mi utcai, nem nyilatkozik, eltűnt, nem? Tehát Orbán Viktornak se a csatlósai, se ő maga. Tehát miért nem áll ki? És várjál, bocsáss meg, amikor a vadhajtások, akit ő ugye sztárolt, igen, ilyen marhasággal jelent meg, hogy
3: fő bibliája,
2: mert ezt ott csak mondott, szerintem valamit improvizált az öreg, és az volt a helyzet, hogy amikor a vadhajtások arra biztatott, hogy most akkor használj jó sok áramot, folyasd a vizet, dőljön össze a rendszer, és akkor Tiszapártnak annyi. Érted? És ezt én nyíltan, és na akkor kellett volna előjönni, azt mondja, hogy na állja meg a fájkás menet, értem én, hogy politika, stb., de azért ezt ne. És ezt hiányolom tőle, egy óvatos ráutalásra, nyilván nem kell kiállni, nem kell itt most dicsérni, hogy most ezt így kezelik, úgy kezelik, de egy óvatos ráutalásra, hogy azért mit mondtak, hogy milyen párt lesznek, amikor, hogy konszenzusok lesznek?
3: Nem, ez konstruktív.
2: Konstruktív, ezt a szót kerestem. Na hát ez most kellene. És álljon ki, és mondja azt, hogy igen, na most akkor fogyasszunk kevesebbet.
1: Fél percben fogom.
3: Csak annyit akartam mondani, hogy igen, főleg úgy, hogy őnek igaza lesz, nem igaza van, tehát kíváncsi lennék, hogy mi lesz a jövő. Ugye ez fontos lenne, mert arra kéne menni.
2: Igen.
3: A másik pedig az, hogy ez azért nagyon veszélyes.
1: Ő már megmondta pár évvel ezelőtt, hogy veszélyekkora van.
3: Na. Ez igaz, és ebben egyébként igaza van.
2: Ezt tudod, minden nap a plakátokról le is jött.
3: Na, tehát csak annyit akartam mondani, hogy én még ezt is meg tudom érteni, hogy omoljon össze, és akkor majd visszajövünk mi. De a problémát az jelenti, hogy nagyon sok rokon meg, nem tudom én, fog abba a kórházba meghalni, ahol leállnak a gépek, leállnak a klímák, leáll egy izé, és még iskola, és na több. Ezt viszont már nagyon nehéz elviselni.
2: Na, ezért kellene. Tehát az, hogy értem én, hogy
3: értek,
2: csak álljon ki, mondjon valami, tud úgy fogalmazni, hogy mond is valamit, meg nem is, de valahogy próbálja egy kicsit a hullámokat, legalább egy ilyen kritikus
3: fogjunk
2: helyzetben.
3: Fogjunk össze, mi magyarok, és már is előrébb.
2: Ennyi.
1: Ez is egy nemzeti minimumnak kellene, hogy legyen. De nem, mi megtaláltuk.
2: És nagyon sok követője van, meg nagyon sokan vannak még az a réteg, aki őt isteníti, vagy hallgat rá. Picit segíthetne ebbe. Nekünk, amen, mindenkinek. Nem csak a Tiszának, meg a kormánynak, általában.
1: Így van. Na, akkor most még egy szünet, és a szünet után egy rövid etap erejéig visszatérünk.
0: Szabad péntek Best of összeáll.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival, ez még mindig a szabad péntek, és akkor beszéljünk egy szintén helyi illetőségű ügyről, ugyanis Hatházi Ákos kitett augusztus 4-én egy posztot, miszerint feljelentést tesz, mert 100-szoros áron vettek meg legelőket és erdőket a paksi erőmű bővítésére hivatkozva, olyan rossz mezőgazdasági területeket is, amelyekre elmondása szerint Paks 2-nek semmi szüksége nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. És hát itt hosszasan taglalja, illetve közzétett egy listát is, ugye, hogy ki mennyi pénzt kapott, itt ilyen milliárdos, illetve több százmilliós tételek is megfordulnak, így van, és hát azért emellett nem mehetünk el, azt gondolom, erről beszélnünk kell.
2: Igen. Bocsáss, mert biztosan nem, ez nagyon helyi ügy, és ugye országos ügy is lehet ebből, remélem, hogy lesz is. A kérdés az, hogy ugye a közérdekű adatokat valakik nem akarták kiadni, de az kiderül a cikkből, hogy kik nem, tehát hogy országosan nem akarták kiadni, a helyi önkormányzat nem akarta kiadni. Tehát
3: itt azért nem akarta kiadni.
1: Ezt szerintem, hogy ezeket ugye elezi. Azt írja, hogy az adatigénylést először Bomba Gábor szekszárdi önkormányzati képviselő adta be, de először úgy tűnt, Pakson még nem hallottak a kormányváltásról, ugyanis tehát hosszas levelezés nem után kiadni. Nem voltak hajlandóak kiadni a neki megvásárolt ingatlanok szerződéseit, vagy neki kiadni a megvásárolt ingatlanok szerződéseit, miután a Transparency is emlékeztette a céget, hogy a közadatokat az új időkben, hát a paksi ipari parkot így szerintem arról aha. beszélünk, tehát hogy valószínűleg jó, akkor értem. A PIP-hez került.
3: Most már Paks 2, nem?
1: Igen, tehát a Transparency emlékeztette őket, hogy a közfeladatokat az új időkben már nem illik titkolni, végül ugye kiadták.
3: Hát régen jó. sem volt így, csak ott menő volt.
1: Igen, és amit még egyébként, ami egy érdekesség, bár ugye ez nem újdonság a kapitány Zsoltnak a neve, ugye ez már korábban is felmerült, korábban is jöttek le erről a cikkek, hogy a szekszárdi húsipari terület ugye Fideszhez köthető kapitány Zsolt cégétől lett megvásárolva, illetve most ugye azt írja még Hatházi Ákos ebben a posztban, hogy bár a meggazdagodott eladók listáján nem nagyon lát számára ismert fideszeseket, de ez nem jelenti azt, hogy a bődületes extra profit egy jelentős része trükkös módon nem fideszesekhez jutott volna, illetve sajnos több helyről érkező információim szerint azóta tisztás politikussá vált szereplőkhöz. Is. Tehát azért így Hatházi Ákos most azt hiszem, hogy így...
2: Remélem, hogy úgy lesz belőle.
3: Mindenki. Vannak illúzióid? Nincsenek. Tehát általában azért gyorsan szoktak menni.
1: Na most itt azért annyi van, és nyilván hát az árak azok, amiket itt közölnek, az nyilván elképesztő. Tehát, hogy
2: tehát 80-100-szoros túlárazás. Tehát értem én, hogy mutyi, értem én, hogy villany, mi az... hogy
1: villanymotor, de mi hajtja.
2: Tehát a magyar embereknek szerintem az inger küszöbben lassan már el is fogadtuk azt, hogy jó, hát kétszeres, háromszoros áron épül az autópálya, épül nem tudom mi, mutyi, de 80-szoros? Tehát forgasd a szádba, 80-100-szoros túlárazással. Én értem, lehetett ebbe például az önkormányzat felé egy burkolt támogatás is, hogy oké, az önkormányzattól megveszem, és akkor a minisztériumon keresztül ide le tudom hozni ezeket a fejlesztési pénzeket, itt nem tudom becímkézni, lehet emellett egy jó szándék is, amikor magánszemélyeknek adnak 1 milliárd, meg 800, meg 300 millió forintokat, az ott elég nehéz, és ugye, ahogy itt a Hatházi is mondta, erős a gyanú arra, hogy a bennfentes információkat valaki tudta, ezt meg fogják venni, megkeresték a tulajdonosokat, mondták, hogy Sanyi bácsi, Mari néni, Juci néni, ne legyen szemérmetlen, majd én mondom az árat, mindenki nagyon-nagyon-nagyon jól fog járni, mert 80-100-szoros árat ad érte a PIP. És azért hát
3: ezt nem
2: is...
3: mondta.
2: Mit? Hát ezt sugalmazta.
3: Nem itt, hanem amikor megkeresed a nénikét, akkor
2: nyilván nem mondta azt, hogy most ez
3: most
2: mekkora,
3: az
2: mekkora a szorzó, de azért a kérdés az, hogy ezt aláírta, és tudta, hogy ez bődületes lopás, mit mondjak erre? Tehát amikor valaki az állampénzén 100-szoros áron vásárol, a te pénzeden, az enyémen, annak tudnia kell, hogy azért a piaci ár ez nem ez. És nekem, aki azt mondja, hogy aláírja, és ezt, ő ezt nem tudta, és ártatlan, na azért az, a hülyék a másik oldalon laknak.
3: Jó, csak várjál, mindig az volt az érv, nagyon sokszor,
2: igen,
3: hogy képzeld el azt a helyzetet, hogy ezek hirtelen mezőgazdasági területből, te megveszed mondjuk 1,5 millióért az 1 hektárt,
2: igen,
3: és utána kiderül, hogy a szomszédé az hirtelen többszörösét éri, mert az már ipari területként fogja tudni eladni sokszoros áron.
2: De a sokszoros ára van,
3: volt az,
2: nekem a mérték, nem... tehát a Fidesz rendszere ezért bukott meg, mert nem azt, tartottak okay, mértéket.
3: Én
2: lopásban sem.
3: Értem, egyetértünk egyébként, csak ugye
2: 80-100 szoros ár.
1: Hogy mi az, ami...
3: Oké, de egy ipari területnél ki tudja megmondani, hogy mennyi a reális ár.
1: Jó, figyelj, ez nagyon nehéz. Itt én azt gondolom, és azt látom, ugye közölt Hadházi Ákos egy fotót is arról, hogy melyik területről van szó. Most ez a terület a hatos mellett fekszik, ez én a tudomásom szerint ugye földeponálás, illetve hogy hívják ezt a tömegszállásra lenne igény, hát több ezer fős tömegszállásról beszéltek az oroszok, és azt ugye minél közelebb akarták a magához a területhez, az építési területhez, tehát az, hogy azon nem történt azóta semmi, most én erre nem látok rá.
2: Még tudomásom, történhet, akár történhet,
1: még történhet is. Meg hát ugye én a tudomásom szerint ott közműveket kellett volna odahúzni azért, hogy rá lehessen kapcsolni majd a tömegszállást, a konténerszállásokat, amik
2: és
1: oda kerülnek. Én nem tudom, mert ugye ezt mi nem...
3: Nincs hova rákötni azokat se.
1: Nem tehát tudom, dolog, de ezért... nem, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye Hadházi Ákos sokszor, sok esetben ezt már az NKA-s támogatásoknál is kiderült, hogy fél információkat közöl, vagy általa valóságnak vélt információkat, ami vagy így van, vagy nincs így. Na most ugye ezek a területek, ezek annak idején egészen biztos, erről a sajtóban is szó volt mindenhol, nem tudom, hogy egyébként Hadházi Ákoshoz ez hogy nem jutott el, hogy tömegszállás és földeponia, hogy ezekre van szükség a területekre. Az, hogy nem történt rajta, azon elő lehet venni
2: A kérdés az, hogy van egy mezőgazdasági terület, egy futóhom, bocsáss meg.
1: Nem, Józsi, ne haragudj, hagyd mondjam már végig.
2: Ja, azt te befejezted, mert úgy néztél.
1: Na.
2: Én kérek elnézést.
3: Levitte a hangsúlyt, én is úgy hallottam, bocs.
2: Na, akkor nem csak én, oké.
1: Jó, mindegy, szóval, hogy tehát ez az egyik része a dolognak, amit szerettem volna elmondani, és a másik része az, hogy itt a... Tehát ez a piaci ár többszöröse, hogy milyen hatása volt ennek a lakosságra. Mert azt ne felejtsük el, hogy mondtad te ezt a, hogy akár bújtatotta lehetett volna egy olyan cél, hogy akkor a Paksi Önkormányzatnak pénzt adni,
2: mert stb. A Paksi Önkormányzat
1: csak
2: is
1: ezzel,
2: ott van a vásár,
1: most a Paksi Önkormányzat oldalán, aki ült akkor, és ezt aláírta, végig gondolta azt, hogy igen, de hogyha itt ennyire vesznek meg egy semmit érő telket, akkor majd a belterületen az átlag lakos mennyiért fogja megvenni a saját...
2: Ezt nem vették nagy dobra.
3: Nem, szerintem azért a piac ott, ahol működik itt pontosan az a baj, hogy azért legyünk őszinték, az, amit én az előbb mondtam, meg amit te mondtál, azok lehetnek enyhítő körülmények, de érdekes módon az egész város arról pusmogott, hogy itt azért valami nem volt korrekt. Tehát itt olyan pénzek mentek ki, amik bizonyos értelemben nem biztos, hogy átmennének egy rendes piaci szűrőn.
2: Na, pont ezt
3: tehát
2: akartam mondani.
3: Ez a probléma, és ezt kell kivizsgálni.
1: Igen,
3: az, hogy pontosan mennyi, és hidd el nekem, hogy a bent a városban lehet, hogy egy ideig azt gondolta, hogy akkor én mennyit kérhetek, de aztán rájön, hogy a piac meghatározza azt, hogy mennyit kérhet.
1: Bocs,
3: és marad
1: nagyon. Tehát azért nagyon fölmentek. 2015-ben még ugyanaz egy ilyen 48 négyzetméteres kis lakás ilyen 13 milliókért ment, és amikor elkezdték ezeket a nagy felvásárlásokat, a lakására is elszálltak, ezt nem mondjuk.
3: De ez egy országos, tehát
1: meg a telekára.
3: Oké, de ez akkor lenne igaz, hogyha ez csak Paksra lenne igaz. Lehet, hogy egy évvel előbb kezdődött, mint az országos felpattanás, de Magyarországon, ha megnézed mondjuk 2015 óta mennyit emelkedtek az árak, akkor Paks nincsen már az elsők között.
2: Igen.
1: Jó, hát
3: tehát, nem ez
1: tehát te azt mondod, hogy ez semmilyen következménye nem volt, hogy árfelhajtó hatása volt. Te ezt mondod.
3: Én azt gondolom, hogy egyébként pszichésen volt, de utána a piac ezt nem értékelte.
2: Uh-huh. Én meg azt próbálom elmondani. Mondhatom?
1: Igen.
2: Jó van. Tehát az, hogy a piaci ár többszörös a kérdés, nem az, hogy mennyiért vette meg, 30 éve, meg 50 éve, meg 100 éve, nem az az érdekes, hogy az eladás pillanatában mennyit ért. Úgy, mint az atomerőmű, nem tudom, valami, van egy viszonyszám, ami, na és ahhoz képest, ha csak legyünk megengedőek is, csak 40-szeres az ár. Hát gyerekek,
1: 40-szeres. De nem gondolod, hogy nem csináltak értékbecslést, és egy értékbecslő és ehhez a nevét adta?
2: Akkor hogy ki az azért? Hát, az, hát olyan értékbecslőt én is tudok
3: azért
2: hozni.
3: Az autópályák kapcsán ez mindig így ment. Hogyne? Emlékszel, amikor 5 milliót adtak egy hektárért ugyanilyen futó homok, akkor még szarabbak voltak az árak. És néztünk, hogy hogy lehetett, mint a 500 forint helyett adtak 5 milliót. Mert homokról volt szó. Tehát azért ez, ennek megvolt a magyar hagyomány, erre az volt a válasz, hogy van, ahol 40 aranykoronás földön megy keresztül, és az sokkal drágább, az is mondjuk 1 millió forint volt, tehát még azt is ötszörösen, hogy ne kelljen sokáig a kisajátítással, az egyebekkel, és nem tudom. Csak az a baj, hogy Magyarországon mindig úgy jön ki, hogy egy jó körül határolt, az akkori hatalomhoz jó becsatlakozott rész jár vele jól.
2: Igen.
3: Tehát ez a gyanús, amire azt gondolom, hogy nem így vagyok.
2: Hívjuk a nevén, ezt úgy hívják, hogy korrupció. Tehát most igen, mondjuk ki. Tehát közel ez vagyok az, a tűzhöz, kéne... nekem mindent lehet.
1: Bár egyébként pont azt ömlik írja, a hogy a kapitány Zsolton kívül a többi számára ismeretlen név, tehát az átlag ember.
3: Bocs, de elmondta, hogy jó esélye azért, mert máshogy volt a pénz visszacsörgetés.
1: Az igaz, hogy hozzáteszi.
3: És hallottunk ilyen sztorikat. Na, legyünk őszinték, amikor XY azt mondta, hogy nem is én jártam a legjobban, pedig én adtam el.
1: Hát kíváncsian várjuk akkor, hogy mi lesz a feljelentésnek az eredménye, bár azért, mondom, hát, tehát azért ebbe van csúsztatás kéne, ebbe a cikkbe.
3: Az a szörnyű, hogy ezt nem innen kéne megtalálni, hanem ha lesz új vezetése a cégnek, és gyanús ügyleteket talál, akkor belső feltárás kapcsán kellene ezeket hozni, és segíteni mondjuk a nyomozó hatóságot.
1: Hát jó, ezt figyelhez majd.
3: Miért a garancia? Nem egy külső embernek kell, hanem amikor én tényleg meg akarom tisztítani azt a céget, amiben vagyok, hogy rendesen működjön, mert ez a feladatom, akkor viszont ezeket a tisztulhatási folyamatokat végig kéne
1: ebbe játszani. Igazad van, de a PIP-nél végig szerintem van. Azóta egyébként nem történt semmi, amióta a külügyminisztérium átvette, és a külügyminiszter, az akkori külügyminiszter, ugye Szijjártó Péter kinevezte az új Paks 2 vezért, és a PIP-nek a vezetője ki lett nevezve, tehát azóta gyakorlatilag ott csak olyan dolgot adtak át, ami még az azt megelőző érában indult el, azt befejezték, azon kívül, hogy ezek miért vették fel a fizetésüket.
2: A kérdés az, hogy mibe került ez nekünk.
1: Hát,
2: az mert az kérdés. Emberben azért benne van ez a háttérben, ez az agyalapi, mibe fáj ez nekünk. És mindig, ez, ha megkapjuk rá a választ, bár ne tudnád. Na, de hát ezért próbáltunk rendszert váltani, vagy vizet, meglátjuk.
1: Hát és kérdés akkor, hogyha itt már tízes politikusokká avanzsált emberekről is beszél Hatházi Ákos, hogy akkor váltottunk-e rendszert?
3: Hát ez mindig így van. Most az én a kérdés, azt gondolom, hogy igen. 100%. Mert ugye ez a kérdés. Hát most a főtiszás is fideszes, tehát most nem kell ilyen nagyon meglepődni.
2: Ahogy én is fideszes voltam. Ugye? Tehát most azért itt persze, tehát most, hogyha 15
3: erre
2: évvel ezelőtti...
3: Erre volt egy nagyon jó film a 90-es évek elején, de erre már nem emlékszem, hogy mi volt a címe. A Törőcsik Mari, meg a Garas, meg a Zavar játszott benne, hogy hogy van az, hogy mindig ti vagytok a nyerő oldal.
2: Ja.
1: Ja. Hát meglátjuk, kíváncsian várjuk ennek akkor az eredményét, hogy mi lesz a nyomozásnak az eredménye, ha valóban feljelentést tesz, de mondom, azért itt ebbe a cikkbe tehát mindig a Hatházi Ákosnak, amit ír, abban azért mindig van valami csúsztatás.
2: Tehát el kell osztani kettővel.
1: El kell osztani kettővel, aha, mert mondom, itt a területek kapcsán az egészen biztos, hogy arra még én is emlékszem, hogy ezek a földeponia meg a tömegszállás miatt voltak ezek felvásárolva.
2: Igen, nem is a cél, hanem az ár. Tehát ez volt itt a felháborító.
3: Igen, csak sokszor azt érezzük nagyon sok mindenben, hogy a projektek néha fedő sztorik arra, hogy hát hogy is mondjam, lehessen valahol korumpálódni.
2: De milyen kis vidám műsor kell.
1: Milyen vidám műsor lett, igen, Józsi. Azt beszéltük, hogy te leszel a vidámság.
2: Igen, Hofi mondta azt, hogy ez a korrupcióból kihagynak. Tehát,
3: ez így van.
2: Bár csak ott lett volna futóhomok. Egyébként mert nekem volt egy ilyen történetem még annak idején, ugye ezt meséltem is már.
3: Csak te futottál, nem a homok.
2: Nektek, igen, amikor a focipálya mögötti területet. És érdekes, hogy ott azért ott is volt egy ilyen megkeresés, hogy Józsikám, neked, akkor ez az árd, akkor többieknek ne. De nem mentem bele. Tadám.
3: Hát erre azt mondják, hogy nem érted az idők szavát meg, az, hogy hülye vagy, az a bajod.
2: Várj ki bármit, igen, de most, hogyha elkezdenék.
1: Te most erre mondanád azt, Tamás, hogy mert a Józsi jellemes ember.
3: Így van.
2: Inkább hát gyáva voltam, vagy nem tudom, mire máshogy fogalmazni. Egyszerűen nem fért bele.
3: Józsikám, mert úgy mondták, nem. Hogy Józsikám, tőled nem tudhatják meg, majd mi mondjuk, és igen, ők majd nagyon vernek.
2: Igen, igen, nem. Illetve volt egy másik, ami szintén egy ilyen hasonló izé volt, amikor az expert ugye tönkrement, mert elvitték az adócsalókat a kaptárba, és akkor jött a srác és mondta, hogy figyelj, Józsikám, látom, hogy baj van, itt a zavarosba halászunk egyet, van itt egy fényképezőgép, 85 ezer forint, adok érte 50-et a zsebbe, aztán izé mondta, hát ne hülyeskedj, hát ez itt leltárva minden, nem megyek bele. És visszaszólt, és azt mondta az illető paksi vállalkozó úr, hogy Józsikám, na ezért nem lesz neked sose pénzed. És olyan büszke vagyok magamra, hogy attól az embertől ezt is, nekem ez jól esett. És ha így, akkor ne is tegyen.
3: Hát a Józsi akkor de tényleg nem. Tanulta azt, hogy soha nem lennék olyan klubnak a tagja, ugye?
2: Ha engem is fölvennének.
1: Így van. Igen. Na, jó, tehát legyen ez
2: érdemes azért tisztességesnek lenni. Úgy gondolom, mert hosszú az élet és a karma, így is úgy is bezárul. Mit láthatjuk itt a hatházi
3: és a koporsón nincsen zseb.
2: Ennyi.
1: Na, jó, akkor ez legyen a végszó. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással.
3: Mindenkinek kellemes hétvégét.
1: Weiss Józsival.
2: Viszont hallás a jó hétvégét.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam. Mindenkinek jó hétvégét kívánok. Köszi, hogy velünk tartottatok. És akkor legközelebb is tartsatok majd velünk a Szabad Péntekben. További szép napot és jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a járművezetőjének, közölte a bukaresti egészségügyi minisztérium vasárnap. A Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométerre lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A mentőorvos szerint csak azért húzták meg a lincselést, mert a sofőrnek sikerült megfordítania a járművet és a másik irányba elmenekülni. Miután megérkeztek a Dési kórházba, a járművezetője maga is műtőbe került, mivel az összetört szélvédő egy szilánkja felsértette a szaruhártyáját. A mentősök beszámolója szerint a falusiak eleve gyanakodva fogadták őket, és telefonnal filmezték az autót, amikor Récekeresztúrra érkezve betegük címe felől próbáltak érdeklődni. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel állnak összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári Vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak. A játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
2: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egyritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
1: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
2: Hát aki az utóbbi években Pakson focizik, az mind versenyben ebbe a gólkirály címén. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékészsége megvan hozzá, sőt méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lőni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalásán rendelkezésre, írja az MTI. A Vajda papírcsoport hosszú távon is alkalmazná a válsághelyzeti intézkedések egy részét, amellyel 1%-kal mérsékelheti fajlagos áram felhasználását, közölte a Dunaföldvári Higiéniai Papírgyártó Cégcsoport az MTI-vel. Az elmúlt héten a vállalat a kritikus esti időszakban 20%-kal csökkentette villamosenergia felhasználását. Mindezt úgy értékel, hogy a gyártás biztonsága és a megrendelések teljesítése folyamatos maradt, ugyanakkor a termelés 10-15%-kal mérséklődött. Az intézkedések között szerepelt az irodai komfort célú energiafelhasználás és a légkondicionálók működésének csökkentése, az energiaigényes technológiai folyamatok átszervezése, valamint olyan berendezések időszakos leállítása, amelyek nem érintették az ellátásbiztonságot. Ahol lehetett, a munkatársak számára az otthoni munkavégzést is lehetővé tették. A tapasztalatok alapján hosszabb távon is hasznosítható lehet a csúcsidőszaki áramfogyasztás egy részének átütemezése olyan időszakokra, amikor napon belül kedvezőbb az áramára, közölte a Dunaföldvári Vállalat. Hozzátették, a csoport energiahatékonyságát tovább javíthatja a Dunaföldvári és a Budapesti Napelempark is, amelyek jelenleg kivitelezés alatt állnak. A beruházások várhatóan a két gyár éves villamosenergia fogyasztásának mintegy 30%-át biztosítják majd. A Duna alacsony vízállása miatt értékes leletek is előkerülhetnek a vízből. A Paksi Városi Múzeum erre vonatkozóan arra kér mindenkit, hogy amennyiben talál valamit, ne mozdítsa el a helyéről, hanem ha teheti, fotózza le és értesítse róla a múzeumot. Dr. Fazekas Ferenc, a múzeum igazgatója, a Telepaksnak nyilatkozva elmondta, Paks és környéke igen gazdag régészeti lelőhelyekben.
2: Számunkra különösen az fontos, hogy a kulturális örökség védelme az kiterjed a folyami örökségre is. Ugyanis Paks nagyon gazdag régészeti lelőhelyekben, és a Dunaparton is számtalan régészeti lelet került már be. Többek között említhető a bronzkori sisak, amely megtekinthető a Dunatárban is, de gondolnunk kell az Imsosi erődre is, amely a 20. század elején, első évtizedeiben még látható volt, és képeslapok is készültek róla.
1: Dr. Fazekas Ferenc hozzátette, a Duna partját a régészeti szakemberek folyamatosan megfigyelik.
2: Van, amire felhívták a figyelmünket, van, amit behoztak, illetőleg a vízállást mi folyamatosan nyomon követjük, és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felhívásához csatlakozva mi kifejezetten monitorozzuk most már terepen a Dunapartot, ugye ezt régészeti módszerekkel és régészeti eszközök segítségével.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Osztozkodott a pontokon a Paksi FC és a Honvéd, kétszer is kiegyenlítettek a vendégek a tegnapi bajnokin. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játékrész első negyed órájában Pető szerzett vezetést a hazaiaknak, akik nem sokáig örülhettek, mert 9 percre rá egyenlített a Kispest. A mérkőzés vége előtt 10 perccel Szalai volt még eredményes, de nem tudták megtartani előnyüket a paksiak, a játékvezető a véghajrában büntetőt ítélt a vendégeknek, melyet értékesítettek is, így 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. Bognár György vezetőedző így értékelt a sajtótájékoztatón.
3: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben is cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy Matiből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az MB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
1: Szalai József a PFC harmadik bajnokián a negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdésre Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol a versenyben, lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
3: Hát aki az utóbbi években pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirályi címre. Hát a mezőny játékában még azért a technikai megoldások, szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

slágereid. A te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

0: Megmutattuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Most FM.
0: Készen állsz?
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.